Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg nagy lendület, nagy kedvencek továbbra is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pedig az ifjú anyuka, akinek hát tényleg most a legelső feladata, és ami minden más elhomályosít, az az, hogy a pici gyerkőcével foglalkozni, és egyébként így is van ez jó, közben viszont azért az igazi mai slágerét tudom indítani, Lady Gagának, ez az Abrakadabra itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hazai a kedvencek után nemzetközi a legnagyobb változatosság továbbra is itt a Rádió 1-en, sőt most egy igazi újdonság Alex Forrenttől, aki az év végét erősen kipörgeti, csinál egy duplát december 30-án és 31-én Las Vegasban, az január 2-án már a Bahama szigeteken, nem azt mondom, hogy csütteti a hasát, de koncertezik, bár szerintem, ha ügyes és nyilván az, azért lesz ebben napozás és strandolás is. Alex Forrent jön, a legújabb tőle a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estét, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám lesz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megint egy újdonságot hozok, most Robin Schulztól, aki a hétvégét, konkrétan a mai napot is még Ibizán tölti, sőt, jövő héten is csinál itt egy bulit, de aztán nehogy véletlen hűvösebbre forduljon az idő, piff, irány Dubaj, szóval hát ebben a régióban lehet őt megtalálni, meg hát persze itt a Rádió 1-en, mert az igazi mai slágerét mi játsszuk, jön már is a legújabb Robin Schulztól, tehát ez a Better Times itt a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Is someone listening?
0: Rádió 1.
1: Okay.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a következő óra pedig szépen összeállt a fejemben. Gondoltam például újdonságra a Cookie-tól, de hozom Lloyd, Lost Frequencies-t, meg egy nagy kedvencet az LMFAO-tól is, a kezdésben pedig ezt indítom. Az igazi mai sláger a Hearst-től, a Purple Disco Machine-nel, ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, na, ezt indítom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Az 1 millió magyar Alzheimer-kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirat irodának elmondta, az Alzheimer-kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer-kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsenek, becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer-kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövettani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Te járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, attól függően, hogy mit csinálunk. Na, élvezzük, oké? Mellé pedig az igazi mai slágereket, most Kukitól, aki ma is jön hozzánk, őtől a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral, ez pedig a Garnerrel közös Fire, tehát Kukitól itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassátok, sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy klasszikus után egy igazi újdonság, Lost Frequencies, Live It All, amit már is indítok. A DJ pedig egyébként, konkrétan a Bega királyi család kedvenc DJ-je, egy csomószor hívják, hogyha valami komolyabb dolgot felújítanak mondjuk a királyi palotában, akkor természetesen nem csak hogy fellépő, de sokszor zenei rendező is. Lost Frequencies. Na ő most az igazi mai slágerrel, ahogy ígértem, ez a Live It All a rádió 1-en.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezeket pedig sokszor a Rádió egy DJ-t teszik igazán jóvá is. Ez a helyzet most ezzel a dallal is, mert hogy Nagy Bogi és Dash készítette a Jó leszek újra című dalt, aminek Metzger Viki csinált egy PC remixet, és én szerintem ezzel kezdett el igazán működni. Na ezt mutatom most, és hát akár várjuk róla a véleményeket is. 0620 311 111 a számunk.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Mindjárt 4 óra közben jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig a következő órában is a legnagyobb kedvencek, újdonság például Martin Garrix-től, nagy kedvenc The Weeknd-től, és jó lendület Bibi Rexától a Faithless dallal jön mindjárt az óra elején. Ez a New Religion, pár perc és indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbeejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víztorkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem ért el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Olyan nagy kedvenceket hozok folyamatosan. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás picivel már 4 óra után járunk, és ez újabb nagy kedvenc el is indult attól a DJ-től, akit Tiesto inspirált, 8 évesen látta őt fellépni egyébként a 2004-es Athéni Olimpia megnyitóján, ott döntött el, hogy ő is DJ lesz. Mostanra pedig Ed Sheerannel közösen készít dalt. Ő Martin Garrix, a legújabb közös igazi mai slágeri pedig a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Európában az egyik legkedveltebb dal, amit hozok a folytatásban, de hogy Magyarországon mennyire kedvelt, na pont ezt akarjuk tökéletesen megtudni. Ezért is indítottuk a Rádió 1 Top 500-ot. Hát nem azért, hogy ezt a dalt teszteljük, hanem azért, hogy megtudjuk, hogy mi a kedvenc, mik a legjobbak, mert természetesen mi csak ezeket játsszuk a hallgatóinak. Szóval Top 500 szavazásra fel, top500@radio1.hu vagy SMS-en, telefonon és Viberen is jöhet, és a dal, amiről egyébként beszéltem, a Shakirától, Burna Boytól a Die Die, ez jön a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték pedig folytatódik, ez extrán fontos. Továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat ahhoz a konténerhez, amiben megint ezen a héten is egy csomó minden belekerült, csak kapkodom a fejem autótól kezdve, utazáson át, konyhai felszerelésig, klímáig. Szinte minden van. Valami elképesztő. És hozzáteszem, nagyon vagány. Na, aki ezt beletné bezsebelni, az figyeljen bennünket, amikor indul a játék, csörögjön. Én pedig közben indítok egy újabb nagy kedvencet, egy Rádió 1 DJ-től, Regál Lilitől. Ez a legújabb tőle, a Hear Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Rádió 1, ahol csak igazi muszlágerek. A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Több mint 20 napirendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén Salgótarján közgyűlése. Újabb szakképzős diákok szerezhettek szakmai tapasztalatot külföldön. Összesen 24 napirendi pontot tárgyalt csütörtökön Salgótarján közgyűlése. Többek között szavaztak az idei költségvetési rendelet módosításáról, melynek kapcsán Eötvös Mihály képviselő felvetette, készíte az önkormányzat tervet arra az esetre, ha nem kapja meg a kormánytól az év elején megígért 1 milliárd forintos működési támogatást. Fenyvesi Gábor alpolgármester kifejtette, természetesen készítenek intézkedési tervet. Egy ekkora hiányt azonban pusztán ezzel nem lehet kezelni. Kiemelte, elengedhetetlen, hogy teljesüljön a kormánnyal történt megegyezés, és bízik abban, hogy teljesülni is fog. Hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak Szafkó Zoltán országgyűlési képviselővel, aki próbál eljárni ebben a kérdésben a kormányzatnál és a minisztériumoknál. A közgyűlés döntött arról is, hogy utólagosan jóvá hagyja a szeptember 1-én indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos pályázat benyújtását. Összesen 168 fő foglalkoztatását tervezi a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A közgyűlés arról döntött, hogy az SBTC Egyesület szakosztályai, valamint a Salgótarjáni kézilabda és kosárlabda csapatok fenntartói 5-5 millió forint pénzbeli támogatásban részesüljenek. A közgyűlés csütörtöki üléséről a jövő héten újabb beszámolókkal jelentkezünk majd. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum két salgótarjáni iskolájának összesen 18 diákja szerezhetett szakmai tapasztalatot külföldön az Erasmus Plus program jóvoltából idén-nyáron, adta hírül a szakképzési centrum. Mint ismertették, a Stromfeld Aurél Technikum és a Borbély Lajos Technikum szakképző iskola és kollégium tanulói az andalúziai Kordobában, illetve az erdélyi Sepsiszentgyörgyön teljesíthették a nyári szakmai gyakorlatukat. Az Erasmus Plus programban nem csak tanulók, de 12 tanár is részt vehetett a két említett iskolából. Ők Dániában, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban, illetve Németországban szerezhettek tapasztalatokat a szakképzés ottani rendszeréről és iskoláiról. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég ma Nógrád megye térségében, csapadékra nem számíthatunk. A hőmérséklet délutánra 19-21 fokig emelkedhet. Holnapra szintén változékony időt jósolnak, eső ekkor sem várható. Hajnalban 3-7 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben 20-22 fokot olvashatunk majd le a hőmérőről. Hétfőn már a napsütésé lehet a főszerep, az előrejelzések szerint szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. Napközben 23 fok lesz.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az 1 millió magyar Alzheimer kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirati irodának elmondta, az Alzheimer kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsenek, becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz, és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer-kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövegtani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
2: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió
5: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, már 5 óra után 11 perce járunk. Szeptember 26-a van a Justinák a gépnaposok, azt a mindenit, hát csak boldogságon nekik. Én pedig hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Ed Sheeran és Justin Bieber párosát, sőt Taylor Swiftet is indítom, előtte viszont Martin Garrix jön. Eztől a Butterflies itt a Rádió 1-en.

0: napsütéstől esőn át, tényleg, amit csak akarunk. A hétvége viszont, ha minden igaz, akkor ilyen 22-23 fok körül telik, mármint hogy napi csúcs, és alapvetően inkább naposabb idő. Reméljük, közben viszont hát, mennyire rímel erre Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me? Ezt hozom a hírek után.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víztorkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy top 500 szavazatnak pedig két nagy esélyese, Blond is, szerintem legalábbis, aki most zenélt, és Alex Forren, aki pedig most jön, de hát igazából ez csak a hallgatóink dönthetik el, szóval nagyon várjuk ezeket a voksokat, most ilyenkor éjszaka, vagy pedig inkább hajnalban is. Top 500 kukac.radio1.hu vagy 0620 311 111, de a Facebookon, Instán, TikTokon, mindenhol figyeljük a voksokat, csak jöjjön, mi pedig összesítjük, de hát ez már legyen az asszisztensek dolga, meg persze a milyen ilyenkor, amikor elénk érkezik, de lényeg az, hogy várjuk, és közben azért indítjuk a legnagyobb kedvenceket. Most Alex Forrent választottam, ez a Fewer Dreams-től a Rádió 1-en.

0: találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 75 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádió egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Különleges útvonalon jutott el Afrika szarváig egy Széchenyi gólya. Meghosszabbították a jelentkezést a Teszed akcióra. Megkezdi a szezont a Salgótarjáni kosárlabda csapat. Egy Széchenyi mellett megjelölt fehér gólya különleges útvonalon jutott el az afrikai Szomáliáig, a de facto önálló Puntland területéig, írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. A madarat júniusban Pöstény pusztán gyűrűzte meg Pap Ferenc természetvédelmi őr. A jeladó adatai szerint a fiatal gólya jelentősen eltért a faj megszokott vonulási útvonalától. A Vöröstenger arab félszigeti partvidékét követte, majd Jemen déli részénél átkelve érkezett Afrika szarvára. A madár azonban elpusztult, egy száradt folyómederben találtak rá. A helyi hatóságok szerint az extrém aszály, a hőség és a kimerültség okozhatta a pusztulását. A történet Puntlandban nagy figyelmet kapott. A helyi környezetvédelmi minisztérium vezetője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűző központjával is felvette a kapcsolatot, és jelezte, hogy az állami sajtó bemutatná a Széchenyi gólya történetét a vonuló madarak védelmének népszerűsítése érdekében. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították a jelentkezést a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, közölte Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Az október 12-től 18-áig tartó programhoz koordinátorként és önkéntesként is lehet csatlakozni. A jelentkezéseket szeptember 27-éig, vagy az eszközök kimerüléséig fogadják. A Teszed akcióhoz már Nógrád megye számos településéről csatlakoztak. Az önkénteseket többek között Pásztón, Romhányban, Érsekvadkerten, Taron és Bátonyterenye több pontján is várják majd. Salgótarjánban már most több mint 10 helyszínt jegyeztek be. Sport. Megkezdi a 2026-27-es bajnokságot a Salgótarjáni KSE felnőtt férfi kosárlabda csapata. Az NB1 B-piros csoportjában szereplő együttes az első fordulóban hazai terepen lép pályára. Szombaton délután 5 órától a Deac U23-as gárdáját fogadják a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban. Mindazok, akik személyesen nem tudnak részt venni a mérkőzésen, a legnagyobb videó megosztó oldalon a Sport Salgó Kft. Csatornáján követhetik a találkozót élőben. Folyamatosan elérhető a regisztráció a Salgótarján önkormányzata által elindított Munipolis elnevezésű ingyenes szolgáltatásra. A rendszer lehetővé teszi a polgármesteri hivatal számára, hogy hatékonyan okos telefonjaikon keresztül tájékoztassák a városlakókat, így aki igénybe veszi az ingyenes szolgáltatást, biztosan nem fog lemaradni a legfontosabb hírekről, eseményekről, értesítésekről. A regisztráció megejthető online, illetve a Munipolis mobil alkalmazás letöltésével.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 6 perccel. Indul a szombat, és hát indulnak egymás után az igazi mai slágerek, jó változatosan. Nem sokára hozom Rihannát, Hype-et, most viszont Farrukótól a Pepaszt választottam. Szép reggelt, jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy nagy klasszikus kedvenc, ami szerintem megérdemli a szavazatot a Top 500-ban, ez pedig egy újdonság, ami ugyancsak, mert hogy pörög a Rádió 1 Top 500, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy aktuálisan mi az 500 legkedveltebb dal Magyarországon, és ezt csak a Rádió 1 hallgatókkal közösen állíthatjuk össze. Szóval top500@radio1.hu 06 23 111 111, vagy ha nem SMS-ben, telefonon vagy Viberen akarunk szavazni, akkor Facebook, Insta, TikTok, minden játszik, csak adjuk le a szavazatot. Lói újdonsággal folytatásban, ez a Get Lucky tőle a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

mai sláger megy, ez a hétvége pedig MTV VMA hétvége, a díjakat holnap adják át. Taylor Swift pedig rekordot állíthat be, jelenleg Beyoncéval 30 díjnál járnak, de neki meg lehet most a 31. Egyébként olyan sztárok is fellépnek majd a gálán, mint Madonna. Most viszont Taylor Swift a folytatásban, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Több mint 20 napirendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén Salgótarján közgyűlése. Újabb szakképzős diákok szerezhettek szakmai tapasztalatot külföldön. Összesen 24 napirendi pontot tárgyalt csütörtökön Salgótarján közgyűlése. Többek között szavaztak az idei költségvetési rendelet módosításáról, melynek kapcsán Eötvös Mihály képviselő felvetette, készíte az önkormányzat tervet arra az esetre, ha nem kapja meg a kormánytól az év elején megígért 1 milliárd forintos működési támogatást. Fenyvesi Gábor alpolgármester kifejtette, természetesen készítenek intézkedési tervet. Egy ekkora hiányt azonban pusztán ezzel nem lehet kezelni. Kiemelte, elengedhetetlen, hogy teljesüljön a kormánnyal történt megegyezés, és bízik abban, hogy teljesülni is fog. Hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak Szafkó Zoltán országgyűlési képviselővel, aki próbál eljárni ebben a

0: Tapasztalatot külföldön az Erasmus Plus program jóvoltából idén nyáron, adta hírül a szakképzési centrum. Mint ismertették, a Stromfeld Aurél Technikum és a Borbély Lajos Technikum szakképző iskola és kollégium tanulói az andalúziai Kordobában, illetve az erdélyi Sepsiszentgyörgyön teljesíthették a nyári szakmai gyakorlatukat. Az Erasmus Plus programban nem csak tanulók, de 12 tanár is részt vehetett a két említett iskolából. Ők Dániában, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban, illetve Németországban szerezhettek tapasztalatokat a szakképzés ottani rendszeréről és iskoláiról. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég Manógrád megye térségében, csapadékra nem számíthatunk. A hőmérséklet délutánra 19-21 fokig emelkedhet. Holnapra szintén változékony időt jósolnak, eső ekkor sem várható. Hajnalban 3-7 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben 20-22 fokot olvashatunk majd le a hőmérőről. Hétfőn már a napsütésé lehet a főszerep, az előrejelzések szerint szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. Napközben 23 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A konténer játék pedig folytatódik, még mindig lehet gyűjteni a kulcsokat. Figyeljük, hogy mikor indul a játék, mert újabb kulcsokat tudunk bezsebelni, és hát valami elképesztő rekord lesz szerintem ajándék szempontjából összességében a konténer. Mindig jönnek újabb hírek, hogy mit raktunk még bele. Hú, kapkodom a fejem. Szóval, ami fontos, továbbra is lehet még gyűjteni a kulcsokat és az esélyt, hogy mi nyissuk ki. Az igazi mai slágere pedig továbbra is nálunk szólnak, most a Swiss Discót hozom Rehabbel, Sam Feldel. Ez a Sleep Tonight tőlük.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig az az énekesnő, aki legelőször egy megénekelt palacsinta recepten lett ismert Németországban. Az érettségi alatt kikapcsolódásként kezdett el kísérletezni a TikTokkal, saját dalokat tett közzé, és hát itt elénekelt egy palacsinta receptet is. Loi! Na hát a következő óra elején nem ezt énekli, hanem az igazi mai slágert hozza ez a Get Lucky! Perc is. Ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gép

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Dr. Bódis Pál és Szalai Miklós lettek Nógrád megye díszpolgárai. Lezárták a nyomozást a Somoskő újfalui testvérgyilkosság ügyében. Jönnek a részletek. Immár 20. alkalommal rendezték meg a Nógrádi Vármegyenapot múlt szombaton, az eseménynek ezúttal Drégáj Palánk adott otthont. A hagyományoknak megfelelően átadták a megyei kitüntető címeket és díjakat is. Nógrád újdonsült díszpolgárai dr. Bódis Pál és Szalai Miklós lettek. A balassagyarmati születésű dr. Bódis Pál 1984-ben szerzett jogi diplomát az ELTE-n. 2020 óta tölti be a Nógrád Vármegyei Ügyvédi Kamara elnöki tisztségét. A salgótarjáni születésű Szalai Miklós a testnevelési főiskolán szerzett diplomát. 1964 és 72 között a STC NB1-es labdarúgó csapatának meghatározó játékosa volt, és tagja volt az 1968-as olimpiai bajnokcsapatnak is. Az élet különböző területein maradandót alkotó személyeket és közösségeket is elismertek a Vármegyenapon. A Nógrád Vármegyei Önkormányzat közgyűlése a szociális terület Salkaházi Sára díját Fábiánné Boros Beáta, a Berceli Belső Cserhát család és gyermekjóléti szolgálat vezetője és Takácsné Petre Ildikó, a Bujáki Idősek Klubja korábbi vezetője kapta. Az oktatási Veres Pálné díjat Tresó Pál, a balassagyarmati MVSC Szondi György technikum oktatója, valamint a bátonyterenyei Kossuth Lajos általános iskolatan testülete érdemelte ki. Az egészségügy Perlici János díját dr. Brumár Mihály és dr. Varga Erzsébet vehette át. Nógrád vármegyei nemzetiségekért díjban részesült Szőrös Vilmos, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának Nógrád vármegyei képviselője, és Stankóné Steflik Éva, a Nézsai Mikszát Kálmán szlovák nemzetiségi általános iskola igazgatója. A további díjazottakról következő hírblokkjainkban hallhatnak majd. Lezárták a nyomozást a rendőrök az ellen a 29 éves férfi ellen, aki tavaly nyáron megölte a testvérét Somoskőújfaluban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A szakértők bevonásával folytatott eljárás során bebizonyosodott, hogy a 29 éves férfi már 2024. októberében is bántalmazta testvérét. A rendőrség befejezte a vizsgálatot, az iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég ma Nógrád megye térségében, csapadékra nem számíthatunk. A hőmérséklet délutánra 19-21 fokig emelkedhet. Holnapra szintén változékony időt jósolnak, eső ekkor sem várható. Hajnalban 3-7 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben 20-22 fokot olvashatunk majd le a hőmérőről. Hétfőn már a napsütésé lehet a főszerep, az előrejelzések szerint szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. Napközben 23 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket hozom ebben az órában is változatosan. 8-szor pedig jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel a hét legjobb pillanataival. Addig viszont ilyen nagy kedvenceket indítok, mint St. John és a Roses. Ez jön a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy köztük pedig a Rádió egy egyik DJ-je jön, az a DJ, aki többek között Jennifer Lopez előzenekara is volt már, amikor Magyarországon koncertezett J-Lo. Azért az elég menő. Regál Liliről beszélek, az igazi mai slágere a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosit.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Ivamex. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Különleges útvonalon jutott el Afrika szarváig egy Széchenyi gólya. Meghosszabbították a jelentkezést a Teszed akcióra. Megkezdi a szezont a Salgótarjáni kosárlabda csapat. Egy Széchenyi mellett megjelölt fehér gólya különleges útvonalon jutott el az afrikai Szomáliáig, a de facto önálló Puntland területéig, írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. A madarat júniusban Pöstény pusztán gyűrűzte meg Pap Ferenc természetvédelmi őr. A jeladó adatai szerint a fiatal gólya jelentősen eltért a faj megszokott vonulási útvonalától. A Vöröstenger arab félszigeti partvidékét követte, majd Jemen déli részénél átkelve érkezett Afrika szarvára. A madár azonban elpusztult, egy száradt folyómederben találtak rá. A helyi hatóságok szerint az extrém aszály, a hőség és a kimerültség okozhatta a pusztulását. A történet Puntlandban nagy figyelmet kapott. A helyi környezetvédelmi minisztérium vezetője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűző központjával is felvette a kapcsolatot, és jelezte, hogy az állami sajtó bemutatná a Széchenyi gólya történetét a vonuló madarak védelmének népszerűsítése érdekében. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították a jelentkezést a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, közölte Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Az október 12-től 18-áig tartó programhoz koordinátorként és önkéntesként is lehet csatlakozni. A jelentkezéseket szeptember 27-éig, vagy az eszközök kimerüléséig fogadják. A Teszed akcióhoz már Nógrád megye számos településéről csatlakoztak. Az önkénteseket többek között Pásztón, Romhányban, Érsekvadkerten, Taron és Bátonyterenye több pontján is várják majd. Salgótarjánban már most több mint 10 helyszínt jegyeztek be. Sport. Megkezdi a 2026-27-es bajnokságot a Salgótarjáni KSE felnőtt férfi kosárlabda csapata. Az NB1 B piros csoportjában szereplő együttes az első fordulóban hazai terepen lép pályára.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, elképesztően sok szavazat jön a Rádió 1 Top 500-ra, most is SMS és Viber fal folyamatosan így pak-pak-pak pittyeg nekünk a háttérben, és jönnek a voksok, mi pedig összesítjük ezeket. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, ez Andris szavazata, van egy plusz Ray Daltonra, Blood Runnin szeretné beszavazni Tibi, és csak hogy most az utóbbiakból említsek még egyet, Taylor Swift és az Opel Light. Szerintem ennek is jó esélye van, de bármire lehet szavazni, és várjuk ezeket akár e-mailben is a top500kukac.radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Csak igazi mai sláger megy, és igen, ezt most Ferinek válaszolom, aki Viberen az előbb kérdezte, hogy folytatódik-e még a nagy konténerjátékunk. Bizony, még lehet gyűjteni a kulcsokat, és a részese lenni a játéknak is, akár konkrétan megszerezni azt a kulcsot, ami nyitni fogja a konténert, és ezzel hozzájutunk az összes nyereményhez, ami benne van. Szóval van még kulcsvadászatra lehetőség. Az igazi mai slágerek között most állok, és Iva Max és a Car Keys, amit indítok. Pár perc, és a folytatás pedig már Balázséké lesz, mert hogy 8-tól jön a Balázsék Weekend. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Drogdílert fogtak a rendőrök Rétságon. 150. születésnapját ünnepelte a balassagyarmati tűzoltóság. Hozom a részleteket. Egy rendőri ellenőrzés vezetett egy 26 éves rétsági férfi elfogásához, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A rétsági rendőrök múlt csütörtökön este ellenőriztek a városban egy autót, illetve a benne ülő 26 éves helyi férfit és 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak, valamint egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak. A gyors tesztek alapján az anyagok egy része THC-t, míg másik részük ketamint tartalmazott. A rendőrök egy 44 éves rétsági férfit is kihallgattak, aki korábban a fiatalembertől vásárolt kábítószert. A tőlevet minta szintén THC-t tartalmazott. A rétsági nyomozók kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki a 26 éves férfit. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. A 36 éves váci nőt és a 44 éves rétsági férfit kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki. Ők szabadlábon védekezhetnek. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepelte múlt pénteken a balassagyarmati tűzoltóság. A megemlékezés a balassagyarmati hivatásos tűzoltóparancsnokság laktanya épülete előtt kezdődött, ezután a résztvevők ünnepélyesen felvonultak a városban egészen a régi megyeháza épületéig, amely előtt felsorakoztak a tűzoltógépjárművek is. A régi vármegyeháza dísztermében megtartott ünnepi állománygyűlésen először Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott beszédet. Köszöntőjében méltatta a tűzoltó elődöket, hangsúlyozva, hogy a hagyományokat nem csak megőrizni, hanem gondozni is kell. Mohács Gábor tűzoltó alezredes, a balassagyarmati katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője felidézte a tűzoltóság történetét a balassagyarmati önkéntes tűzoltó és torna egylet megalakulásától kezdve, és kijelentette, hogy az évek alatt egy dolog nem változott, a tűzoltók elhivatottsága a segítő szándék. Csak Gábor, balassagyarmat polgár mestere köszöntőjében a tűzoltó szakma népszerűségét hangsúlyozta, és a lakosok nevében megköszönte a város tűzoltóinak munkáját. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég ma Nógrád megye térségében, csapadékra nem számíthatunk. A hőmérséklet délutánra 19-21 fokig emelkedhet. Holnapra szintén változékony időt jósolnak, eső ekkor sem várható. Hajnalban 3-7 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben 20-22 fokot olvashatunk majd le a hőmérőről. Hétfőn már a napsütésé lehet a főszerep, az előrejelzések szerint szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. Napközben 23 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Barnabás írja, csak szólok, hogy a karácsonyi fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Írja Barnabás! Ez a karácsonyi fotózás,
2: ez megy,
1: Istenem!
2: Ez megy nekem. Bocsát, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, igen.
1: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Okay. Tehát, hogy azt mondja, oké, okay, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent, és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
2: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
1: Vegyük végig.
2: Ez egy műterem.
1: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szeptember, decemberben. Ugye 24-én, és azokkal, akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
3: Farmer és fehér póló szigorúan.
1: Bénán felöltöztet egy gyerek, aki ilyen fura arcot vág. Egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa. Igen. Nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
3: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
1: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
3: Eltépte a díszcsomagolást, a kiskölyök.
1: A kiskölyök, ott áll egy ilyen kis matróz blúzból, nem tudom mivel. Minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később, ennél az Edinánál, meg annál a Tibikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neki a te dolgok. Hogy neked szép a fád. Nem szép, nem, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tiéd. Hogy sok ajándék van a falat. Rendben, értjük, van, akinek nem jut annyi, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz, hogy tökéletes a karácsony? Kinél az, ne hazudj, nálatok se, az senkinél nem az.
2: Soha nem fogom megérteni. Soha.
3: Kinek készült tulajdonképpen. Igen, tehát hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
1: Insta és Facebook.
3: És odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
1: Kirakod, hát, mert hogy be vagy világítva, igen. Látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsonyi fotózás, de mindent megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyel rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózást, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, diszkvert farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dőj hátra egy kicsit, Lajos, jó, egy kicsit nyújtsd ki a nagylábú körmöd, Lajos, nincs levágva a nagylábú körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
2: És ami még tesz rá, csokornyakkendő, amit sose hordtál.
1: Igen.
2: Sose volt rajta.
1: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit a rokonokat, hogy szebb a fád? Az ismerősöket, hogy több ajándékod
3: hogy
1: van?
3: Hogy boldogabbak vagyunk.
1: Hogy boldogabbak vagyunk, mert ez unva verseny, hogy ki a boldogabb, úgy se vagy az. Na. Tudjuk, hogy élsz, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk rólad, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
3: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
2: Már
3: tehát
2: az odaúton...
3: már van összhang.
1: Igen.
2: Már az odaúton összevesztek.
3: Ölik
2: egymást, akkor ott arra a fotózás az 1 órára béke nyugalom. És utána, ahogy kijött a kapom, mondja, ez mi az Istennek kellett ez az egész?
1: A csaj ki van borulva a sminken, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan készült a karácsony fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuszkoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint Rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
3: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
1: Igen.
3: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
1: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esőt áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
3: Nagyon megrémülve.
1: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal. A gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfébe van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
3: Lesz egy pillanat,
1: miért csinálod?
3: Eljön
1: miért kell ezt arra a képre? Az a gyereked az elsős.
2: Megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
1: Keresztbetett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
3: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
1: És át egy ilyen leszegett fejű koplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai
3: mögött. És elhúzta a táska hátra.
1: Húzta a táska hátra, és nagyon szorongott, hogy ki mellettül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok.
2: Csináljátok.
3: A fotósok most lövik tökön magukat, mert az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból szerveznek.
1: Igen.
3: Majd vajon egy olyan fordulópont, egy önirónikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit.
1: Szerintem egy csomószor már megy őszintébe az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon Insta, hogy mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követő táborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekém lett, nem nőtt a követő táborom, az első három sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérültem.
3: A
1: vérképem szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok, és azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszinte dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkantál, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a csajlattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok. Hagyjad már! Persze! Nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
2: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
1: Ugyan elvégzem a joga gyakorlatokon, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal. Na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem.
3: De
1: vagy ezért ez változik.
3: Ezt egyébként látni.
1: Mit?
3: Nem úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarépük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, hát, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját, a Balin a medencepart.
2: Hát de nézem. Nézz, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed, és akkor vágyakozol
3: oda. Igen, kicsit én is elképzelem,
2: na,
3: hogy milyen lenne.
2: Na, de neki szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a
3: szarból.
2: Mert
3: nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor neki.
1: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted. Elmész a gyártósor belé. Ezt jól megnézed, és jó, azt gondolod, hogy szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfeké élet, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azon a jobban érzed magad, igen.
2: Szar neki is.
1: 6. éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges magafutogásra.
2: Tartsd magad.
3: Ez tényleg így van.
1: Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk, milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg, milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. Tehát ez erről szól. Ez egy méregetés. Én valójában,
2: hogy megmutatod, hogy neked jobb, mint bárki
1: más. A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
2: Na de azt meg lehet csinálni. Meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotózz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
3: voltunk. Ott van a nagymamánál a kredenc föl.
2: Karácsonykor.
1: Persze, igen.
3: És az, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook pár.
1: Szóval, hogy tényleg nagyon kemény.
3: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
1: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozat. Fogadhatunk valamivel, hogy akinek, aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család nélkül, gyerek nélkül, de el kell menni karácsonyi fotózásra.
3: Nagyon szépen
1: fózol. Nagyon élném.
3: De miért akkor ezek a budoár fotózások is legalább ennyire hamisak?
1: Az micsoda?
3: Budoár fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
1: Budoár fotózás, hogy minden este lefotózom a budoárt, ha sikerül valami miatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
3: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert
1: lehet. Oda néz, Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell ennem, lefotózom a budoárt.
3: Hát, hogy van.
2: Ez az a budoár, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejem harisnyában?
3: Igen, sejem harisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, és akkor lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
1: De várj, ez mi, ez mit kicsinálja?
2: De ne hülyeskedj, de beírod bár,
3: persze.
2: A budoár fotózás az az, amikor lehet, egyedül lehet. Mész, lehet.
3: A jó, akkor
2: amikor
3: lehet.
2: Egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Juli például ugye
3: na, ott van, nézd meg, ott.
1: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit jobban értem, mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb, van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
2: de dupla öröm.
3: A legnagyobb varrógépek.
1: És szöntösen leharja után harangkátva 52 évesen a fotózás után ott marad még. És akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli kerebetre.
3: Rökamiéra.
1: És ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fejrem is fotórásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, akik így nem ennyi budoár fotózás. Mi van?
3: Na, ott a legszínű.
1: Néni kicsit fejnehéz.
3: Hát ő keresi a poszt.
1: De én ezt értem. És tudod, mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú pistikével az első sorban.
3: Tehát, és hogy... ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotósorozatot,
1: és utána felrakom a Tinderre,
3: és utána felrakom az Instára, akkor az tulajdonképpen kinek készült?
1: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
3: Aha.
2: Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
1: Az hát az akkor minden, akkor az mindenkinek készült.
2: Jó,
1: igen.
2: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
1: Kisbaba fotózás.
3: Na most az viszont
1: én nekem azzal sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat volt, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
3: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökben.
1: Én nem tudom, én ezen elágyulok mindig.
3: Úristen,
1: de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
3: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
1: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. És na általában ezek a gyerekek alszanak.
3: Erre elágyulsz.
1: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
3: Mi van veled?
2: Neki lelke van, látod.
1: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamiben.
3: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjén.
1: Én
3: hát
1: szerintem ez nagyon...
3: Nem
1: is a természet. Én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságuk is, a karácsonyi fotózás már azért, mert ott már nem jó. Érted? Nézd. Tehát ez itt még működik, itt még boldogok
3: meg
1: vagytok.
3: Azt izé, nézd kompressziós pólyával körbe tekert egy szerencsétlen kis kölyköt.
1: Istenem.
3: Neked ezt tetszik?
1: Nagyon. Én a tökész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem.
2: Hát, most de... már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
1: Mint Bud Spencert, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
3: Megcsináltak 3 hetesen, és mondom, csinálják 30 évesen.
1: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
2: Egy ilyen be...
1: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
3: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
1: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
3: Comharisnyában?
1: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
2: Hófehér pólóba.
1: Hófehér pólóba, farmerba.
2: Fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
1: Kötelező kötött garbó, így van, kötelező kötött garbó, igen. Igen.
3: Csillagszóró?
1: Ne, hát egyébként csillagszóró is vagy. Jó, adom, menjünk.
3: És
1: csináljuk
3: egy ilyet. Az lesz a koncepció, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
1: Full gicsbe.
3: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
1: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
3: Jó.
1: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt
3: megcsináljuk. És teriszájára leszem a bejgét.
1: Igen, tolsz magad be egy rúdmákos bejgét. Én leszek csak kétszer zubbonyba, azt írják ki. Hát én tudok a csapatból kétszer zubbonyos. Tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk. Jó. Nyissuk meg, mi
2: az
1: a karácsonyi fotózás.
2: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
3: Nem fog. Imádni fogják. Nem igaz.
1: Facebookra kisetetszünk, mert ott a kesergők vannak. Tehát az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztóan megszomorodott közeg lett a Facebook. Úgyhogy oda nem.
3: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
1: Jó, karácsonyi kis sipka. És megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend. A fa trend, ugye? Mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
3: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz?
2: Hát miért kőbánya külső is lehet? Az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
1: Micsoda?
3: Viccesz! Figyelj meg!
1: Hagyjad meg, hashtag valami odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérte.
3: Ajánlat.
1: Semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Júli nyakában egy butt plug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok tőlünk.
3: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg a
1: igen, hát, igen.
3: És látod a műterem falát.
1: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbetett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsít, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, jó. Hogy ez lenni szokott. Feri szájába pipa, kockás kardigán, és füstölgő forró csokis bögre.
2: Tökéletes. És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
4: Ezt látom magam
2: előtt. Jó, és így álltok. Eszterbe fekszik az ölembe.
4: Bal jobb oldalán a fotelnek Júli és én, és nagyon pucsítunk.
3: Igen.
1: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
3: Egy olcsó kölcsönzős krampusz jelmez.
1: A Zsül kinéz egy jászolból. Jó?
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Check

0: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Dr. Bódis Pál és Szalai Miklós lettek Nógrád megye díszpolgárai. Lezárták a nyomozást a Somoskő újfalui testvérgyilkosság ügyében. Jönnek a részletek. Immár 20. alkalommal rendezték meg a Nógrádi Vármegyenapot múlt szombaton, az eseménynek ezúttal Drégáj Palánk adott otthont. A hagyományoknak megfelelően átadták a megyei kitüntető címeket és díjakat is. Nógrád újdonsült díszpolgárai dr. Bódis Pál és Szalai Miklós lettek. A balassagyarmati születésű dr. Bódis Pál 1984-ben szerzett jogi diplomát az ELTE-n. 2020 óta tölti be a Nógrád Vármegyei Ügyvédi Kamara elnöki tisztségét. A salgótarjáni születésű Szalai Miklós a testnevelési főiskolán szerzett diplomát. 1964 és 72 között a STC NB1-es labdarúgó csapatának meghatározó játékosa volt, és tagja volt az 1968-as olimpiai bajnokcsapatnak is. Az élet különböző területein maradandót alkotó személyeket és közösségeket is elismertek a Vármegyenapon. A Nógrád Vármegyei Önkormányzat közgyűlése a szociális terület Salkaházi Sára díját Fábián Néboros Beáta, a Berceli Belső Cserhát család és gyermekjóléti szolgálat vezetője és Takácsné Petre Ildikó, a Bujáki Idősek Klubja korábbi vezetője kapta. Az oktatási Veres Pálné díjat Tresó Pál, a balassagyarmati MVSC Szondi György Technikum oktatója, valamint a bátonyterenyei Kossuth Lajos általános iskolatan testülete érdemelte ki. Az egészségügy Perlici János díját dr. Brumár Mihály és dr. Varga Erzsébet vehette át. Nógrád vármegyei nemzetiségekért díjban részesült Szőrös Vilmos, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának Nógrád vármegyei képviselője, és Stankóné Steflik Éva, a Nézsai Mikszát Kálmán szlovák nemzetiségi általános iskola igazgatója. A további díjazottakról következő hírblokkjainkban hallhatnak majd. Lezárták a nyomozást a rendőrök az ellen a 29 éves férfi ellen, aki tavaly nyáron megölte a testvérét Somoskőújfaluban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A szakértők bevonásával folytatott eljárás során bebizonyosodott, hogy a 29 éves férfi már 2024. októberében is bántalmazta testvérét. A rendőrség befejezte a vizsgálatot, az iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég ma Nógrád megye térségében, csapadékra nem számít.

0: Az a kérdésem, hogy lenne bármi olyan, amiért ti komolyan úgy tudnátok verekedni, ugyanis a dolog morbid, de mégiscsak megtörtént, hogy egy napágy miatt kitört verekedés miatt halt meg egy idős férfi a strandon, gyerekek, Görögországban, miután összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival, számolt be a BBC, ők nyaraltak a strandon. Lementek reggel, lefoglalták az ágyat, csak hogy a szópárbaj tetlegességig fajult, mert hogy a 76 éves férfi az előbb volt ott véleménye szerint, mint a 82 éves. És ugyanazt az ágyat nézték ki, és gyerekek, megtörtént az, ami nem történhet meg, hogy egy 76 éves és egy 82 éves férfi összeverekedett a nyaraláson, a napágyon.
1: Van spiritus.
0: Van bennük rock'n'roll. Szerintem, hogy valahogy 82 éves, még napágyért verekedni,
1: azért azt,
0: nem lett jó vége, de én azt mondom, hogy a fater azért jól nyomta. Tehát, hogyha így érte, hogy meghalt... Igen, menjünk rajta végig.
2: Menjünk rajta végig, hogy mi az, ami egész nap rakódott benne, ami annyira felbosszantotta magát a végére, hogy egy ilyen apróságon
0: de nem
2: tudom.
0: De várjál, ráadásul
1: ez az elejére.
2: Hát ugye, de gondolom, előző napra áthozott valamit, ami nagyon-nagyon zavaró
0: volt. Ők azok az ágyfoglalók, akik ugye reggel már sietnek a reggelinél, törölköző becsap a hónaj alá, vagy még a reggeli előtt lemennek 7 órakor, hogy mire kinyit a strand, meg mire kinyit a medence, nekik már legyen törölközővel ágyuk. És utána megy el reggelizni, hogy könyv törölköző ledobva, ugye. Hát ez klasszikus, látunk ilyet. Kicsit én is csinálom. És ez kicsit én is szeretem megmondom őszintén. Igen, mert nem tudok aludni reggel, és fölkelek. Na most te ráakadt, mert ott volt a 76 éves, aki szintén nem aludt. És ezek reggel 7 órakor már birkoztak a medencénél, ugyanis egy szem napány maradt. És a 76 éves elhagyabugyálta a 82 éves, aki komoly ellenállást fejtett ki, és megverte a 76 éves. És utána esett össze a 82 éves. Hát azért van a két öreg rendület. Azért van bennük rendület.
2: Én egy kicsit úgy képzelem az egészet, hogy elkezdtek élszerűdni egymásnak a korán.
0: Igen, nem mersz megütni.
1: Vén, trocs, mit akarsz itt?
2: Mi van öreg? Mi van öreg? Szerintem az van, hogy valószínűleg ez már egy zajlott, tehát néhány napja. Tehát valamikor sikerült ágyat szerezni, valamikor nem sikerült. Otthon volt, ott volt a dühös asszony a szobában. Ugye,
0: a felbújtó.
1: A felbújtó. Senki, hogy
2: aki
1: nem
2: csak ennyit kért. Csak ennyit kértem, ha már eljöttünk ide, hogy legalább legyen egy rendes ágyam. Csak ennyit, ezt se kaphatom meg.
1: Már nem szeretsz.
2: Hát meg az egész, hogy egy alkalmatlan ember vagyok, nem is legyen.
1: Az a rész is megvolt, hogy az egyik leért, letette a törölközőt és a könyvet, a másik lement, letette az ágyról a másik törölközőt,
0: hogy volt
1: sajátját oda tette.
0: Visszarakta, megint visszarakta, majd a 76 éves mért ütést a 82 évese, aki nem adta föl, beszállt a küzdelembe a BBC szerint. Beszállt a küzdelembe, érted? Ezek ketten birkoztak. Megvéded a napágyodat 82 évese? Megvéded?
1: Meg.
0: 82
2: évesen annak nagyon nagy jelentősége van.
0: Az a te napágyad, azt lefoglaltad. 76 évesként megüthetsz egy 82 évest?
2: Meg hát.
0: Egy napágyért.
2: Egy korosztályt. Szerintem amúgy az van, hogy az öregedésben a legeslegnehezebb az a kontrollvesztés érzése, hogy nem vagy hatása a dolgokra, amiket szeretnél, mert már azt gondolják, hogy alkalmatlan vagy, hogy már idős vagy, már vigyázni akarnak rá. Félreállítanak, már nem látják benned a férfi erőt, a potenciált. És akkor egyszer csak jön egy ilyen szituáció.
0: És jön egy ilyen napágyas szituáció, és összeverekedtek úgy, hogy a 82 éves az később napközben összeesik valahol, mert annyira felizgatja magát, kap egy szívinfarktust, és belehal.
2: De nem a verekedésbe
0: nem halt a verekedésbe bele? Halt bele, hanem valószínű annyira felizgatta magát, hogy utána összeesett, és hát meghalt. De van az öregben spiritus. Szóval 82 évesen beleállni még egy ágyvitába reggel 7 órakor úgy, hogy nyaralsz. Én azt gondolom, hogy ez ebben a formában azért ez menő.
2: Nagyon-nagyon gyakori, hogy nyaraláson halnak meg az emberek, akinek stresszes az életük.
0: Hogy elmennek nyaralni, és ott halnak meg.
1: Azért, mert megnyugszol, és
2: igen,
1: akkor abba halsz
2: vele. Igen, az van, hogy ugye, ami pörgeted rendszer, hogy jó, gyerünk, ezt túl kell élni, ezt meg kell csinálni, ezt izé, addig ugye nem halsz meg, és aztán utána kiengedsz, és azt mondja, jó, hát ez durva időszak volt.
1: És, aztán jön, mert...
0: és abban a pillanatban leüt valaki egy napány miatt egy törölközővel.
2: Ez egy gyakori menedzser szituáció.
0: Ez ugyanaz, mint a nyaralásos betegség. Hogy nem engeded meg magadnak évközben, és nagyon sok százalékban lesznek ugye betegek az emberek a nyaraláson. Ez pont azért van, mert ott enged ki a szervezet, és ott engedi be a betegséget. De most látsz egy 82 éves embert oda tocsogni az ágyban, nem vered meg?
1: Hát de te is 76 vagy. Hát de
0: mi hogy ott párba vagytok, tehát ott igen, neked az megengedett, hogy bugyózzatok.
1: Igen, azt szerintem ott nem nézte, hogy ő 60 idősebb.
2: Vagy még.
0: Igen, simán lehet, hogy a csávó 70-nek nézett ki, annyira jól tartotta magát. Nem tudjuk, hogy a 82 éves hogy tartotta magát.
2: Tudod, hogy valami határátlépés történt?
0: Hát egy napágyfoglalás az határátlépés.
2: Tehát az egyik odarakta, a másik ledobta, vagy pedig tudod, összegyűrte és ledobta a földre, vagy ilyesmi, ezt végignézte a másik, és akkor ebből lett a stressz.
0: Hogy arra gondolsz, hogy ez ilyen lépésekben zajlott, úgy eszkalálódott.
2: Igen, de miért nem dobták vízbe az egy

0: Egyiket.
1: Igen, ez egy jó kérdés egyébként.
0: Ura.
1: A 80-as évekkel én az öregek otthonában dolgoztam, ott történt meg, hogy a 70 pluszos bácsi szerelemféltésből egy vascsővel majdnem agyonvert egy másik ott lakót.
2: Van spiritus, érted? De nincs az, hogy 70 fölött már nincs élet. Látod, hogy van.
0: De szerelemféltésből nem egyszerűen kiveszed a fogsorodat, csak megcsattogtatod, és aztán elvész.
1: És aztán ott hagyod. Jó, tessék, őszintén kifoglal napágyat, tessék.
2: Mindenki.
1: Kifoglal napágyat. Ki megy ki reggel előtt, hogy letegyen egy napágyat?
0: Én a szánalmas vagyok. Az a szánalmas, amikor mire felébredek, és odajutok, hogy napágy, addigra már csak egy ilyen vizes seglenyomatú használt napágyat fogok tudni kapni, ami már valaki egyszer jól érezte magát, és ott egy kicsit ócskának érzem magam.
2: Jó az. Igen.
1: Tehát nem voltál még olyan szállodában, hogy reggel 7 óra körül kommandozol a medence körül, hogy legyen ágyad egy jó helyen a medence szélén? Nem volt ilyen?
0: Hát lehet, hogy voltam már ilyen szállodában, de nem vagyok ilyen, vagy nem.
2: Tehát nem vagy foglalós?
0: Nem. Alapból nekem az a rutinom ilyenkor, hogy elmegyünk ugye a reggeli program a reggeli, utána pedig visszamegyünk sajnálni magunkat a szobába egy kicsit.
2: Hogy nincs napágyatok.
1: Igen, nincs napágyatok. Igen. Ott délig alszotok egyet, lementek ebédelni, megint elfáradtok.
0: Így van. És akkor igazából, hogy akkor nagyon-nagyon magas az UV, úgyhogy nem érdemes kimenni.
1: Ezért inkább nézzük meg, hogy mi az ebéd. Igen, de 4-5 között egy órára kimegyünk a partra, amikor már újra van szabad napád.
0: Lőjünk néhány fotót.
1: Megnézzük a naplemetét, majd jön a vacsora.
0: Így van. Tehát nekem nagyon fontos, hogy egy kiegyensúlyozott étrend, és egy
2: pihenés.
0: Igen, nagy pihenés legyen.
1: Én őrült nagy kommandós vagyok, gyerekek, én bevállalom. Én régebben csináltam.
0: De már 4:30-kor részegen.
1: Figyelj, micsoda. Hát,
2: is teszed le a körülközőre.
1: Nem, mert az van, hogy a koránkelés miatt én nem tudok aludni. Tehát én a nyaraláson sem, amikor együtt voltunk, vagy mentünk, én nem tudok aludni. Mit csinálok? Most vagy 2 órát vártam, míg hogy fel kell a család, vagy elintéztem a hónom alatt, hogy törölközővel, hogy lefoglaljam. Figyelj, mindent oda pakolok. Tehát ilyenkor én úgy védem le az ágyat, hogy lerakom a törölközőt, 4 ágyat, 3 magazint, 2 légycsapót, egy naptejet. Körbevisélem, ha ide mersz ülni, 2 karúszót, 3 gumimatracot, tehát ilyenkor az ágyat foglalok, az úgy néz ki, hogy kiviszem a minibárt a szobából, és lerakom az ágyat. Hogy oda senki nem ülhet le. Ez egy harc.
0: Szóval félelmetesnek kell tűnöd úgy, hogy nem látnak téged, csak a törölköződet. Tehát olyan törölközőt kell adhatni, amire ránéznek, és azt mondják, hogy ezzel nem packáznék.
1: Igen. Ilyen, és még így is néha lepakolják.
0: Ilyen például a Versace mintás, mert tudják, hogy
2: jobb a bébés.
1: Igen, valószínűleg orosz és fegyver van nála.
0: Igen.
1: De nincs annál jobb, mint amikor utána elmész reggelizni. 11 óra tömött napágyak mindenhol, és a te 2 ágyad szabadon van, és rajta van a törölköző.
0: Egy ilyen
1: hattyúformájú gumimatrác.
0: Egy csókolózó hattyúpár van rajta, hogy a 2 marizet.
1: Én nagyon nagy vagyok. Én arrébb is pakolom más törölközőjét, ha esetleg a kedvenc ágyamra pakolja. Tehát, hogy én lebontom az ágyat a törölközővel, és rárakom ugyanarra, amit tegnap szerettünk, és újra fölpakolom az enyémet.
0: Ennek a maximuma, amit valaha, amikor azt mondtad, hogy kicsit már szégyelled magad, de meg...
1: Mindig nagyon szégyeltem magam, mert szerintem ágyat foglalni törölközővel borzasztóan proli.
2: Az.
0: De volt, hogy
1: összenézted valakivel? Kicsit jó volt prolinak lenni, tessék?
0: De volt, hogy csinált, és közül összenézte egy másik sorstársat?
1: Sose volt senki, mert hajnali 4-kor voltam a medence partján.
2: A legelső ember.
1: A legelső volt, még takarították a medencét.
2: De nem már... tudsz olyan korán menni, hogy ne legyen kint már legalább egy törölköző.
1: Egyébként ez tényleg így van.
2: Aki este hagyja ki.
1: Hogy Tájföldön voltunk, és azon lepődtem meg, hogy az időeltódás, még nem tudtam mondani, kimentem 6-kor, és már le voltak terítve az egyik, és mondom, itt azért vannak rajtam kívül is feketeövesek, és napközben néztem, hogy ki ő. Tudod, meg akartam nézni, haver, nézzük már össze, mert én 6:30-kor voltam, de te már 6-kor leraktad a törölköződet. Jó érzés. Az jó érzés. Visszamész, és tudod, hogy elvégezted. Bevétted a teritoriumot, tudod, hogy a családnak lesz kis napágya. Én ezt rakom, én ezt bevallom, gyerekek. Én ezt szeretem. Az ott egy harc, ott csak a hardcore arcok vannak reggel.
0: És az nincs meg, amikor így lemegy a gyereked, akinek teljesen bamba, és nem találja meg így a lefoglalt helyedet.
1: Azt megtalálja.
0: Azt megtalálja. Melyik, ami kellemetlen sátortáborunk?
1: Igen, hova emelted fel a sátrakat?
0: Az a fült kukoricás fiam ott.
1: Sőt, van már, hogy a szobában izgulok egy kicsit, hogy már
2: hogy
1: indulnom, kérem.
2: De még, igen.
1: Már arra riadok föl a nyaralásról, hogy most kell elindulnom, mert egyébként nem lesz hely. És akkor beállítom az órát, tudod, hogy kitapasztalom, az első 1-2 nap mennyire korán kelnek, és picit előjébb megyek. Nekem ez egy nagy játékom. Én ezt nagyon
2: mi
1: szeretem.
2: Mi lesz veled azokban a szállodákban, mert egy csomó helyen már ezt nem engedik?
1: Hogy mi az, hogy nem engedik?
2: Az úszómester lemegy, összeszedi az egészet, és egy kupaszba
1: lerakja. Na én ilyen nem még nem találkoztam, ami nem foglalhat ágyat.
2: Nem foglalhat ágyat.
1: Miért nem?
2: Mert nem.
1: Kit zavarok azzal, hogy hajnali 4-kor lerakom a törölközőmet? Milyen baj az?
2: Az még senki. Érkezési sorrend van, ahogy kinyitott a napozó terület, szépen mész és lefekszel.
1: Na ilyet még nem láttam, hogy rád szóljanak, hogy ne tedd le a törölközőt. Az valószínűleg valami nagyon elegáns hely lehet, nem? Hogy szólnak, hogy figyelj, nincs ágyfoglalás. Akkor is lefoglaljuk. Tehát olyan nincs, hogy ne legyen, olyan nincs, hogy ne legyen ágyú.
0: Ez szerintem a honfoglalás miatt van. Tehát, hogy ez benne hagyta a magyarokban genetikailag az egész történelmünk, és úgy van, hogy oda megyünk valahova, akkor azt el kell foglalni.
1: Igen, ne, ez egy versenyszellem. Tehát, hogy látod, hogy foglalnak az ágyal, látod, hogy már 6-kor rajzik. Nekem volt, hogy feküdtem a Tájföldön a szállodában, és hallgattam, hogy mennek-e már a medence felé. És hallottam, mentek, hogy csoszognak, akkor mondom, hogy még kicsit aludnék, de inkább felkelek, nehogy lefoglalják az ágyunkat. Persze, tehát hogy ez egy nagyon komoly, ez csak azt tudja, aki csinálja.
0: Erre kicsapatott a szobájában.
1: Ilyen jetskivel a medencére. Igen, de ez jó. Csak egy csalódás, hogy te nem vagy ilyen ágyfoglalós, de komolyan mondom.
0: Sajnálom. Én ha elmegyek nyaralni valahol, akkor ezt a feszültséget száműzöm.
1: Én azt gondoltam, hogy te ennél egy kicsit ilyen kiszámítottabban nyaralsz, tudod, hogy ki van bélelve, le van rakva az ágyod, meg be van biztosítva minden, tehát hogy úgy odafigyelsz ezekre a részletekre.
2: Ez nem csak 100 eurós tesz az ágyra egy kavicsa, tudod, és csak az...
1: Csak mi van, nincs ágy, utána mi van, ott jössz, mész a gyerek.
2: Nem, fekszenek fönn a szobában.
1: De még ez is igaz, hogy nem mentek le, hogy a medencéhez.
0: Ha teljesen őszinte akarok lenni, nem bízok meg mindenféle napágyban.
1: Ja, értem, hát itt másfajta baj van. Azok a napágyak koszosak, azokat nem takarítják.
0: Hát nem, az, milyen a szakító szilárdsága? Mit bír? Tehát, hogy most ráfeküdhetek egyáltalán, vagy a végén oda kell sonfordálnom a recepcióra, hogy és hogy is egy kis baleset történt, hogy megroppant a hajzik.
1: Ja, értem, tehát, hogy te már nem bízol a medencében, meg az ágyban.
0: Igazából az van, hogy olyan fajta nyaralás, ahol a medence körben fekszek idegenekkel, még nem nagyon volt részem. Tehát ez úgy, nekem úgy nem adja.
1: Én jó, fajta... tudom, gondolom csak a Van Gogh múzeumok és a hangversenyek és szóval a múzeumok környék.
0: A Louvre-ból.
1: Igen, és átámolgok egy kicsit a Champs-Élysées-en, ott végigsétálgattunk a Diadali árnyékában.
0: Írok egy kicsit a naplomba. Aztán
1: nem fekszel medence partján.
0: Nem, mert én ha ott a medence, nekem benne kell lennem, nem ki.
1: Hát egyszer, aki jössz belőle, akkor
0: soha nem jövök ki. Az van, én lerugom a papucsomat, azt kell tudni, hogy hol van, bemegyek a vízbe, és onnantól medencébe megyek. Ez azt mondom, hogy a Spirit Hotelben kimaxoltam ezt, ott pont úgy van körbe, hogy tudsz menni folyamatosan. Tehát nem kell sehol megállnod, és még mindig tudsz új medencébe menni. Én nem tudom, kifizettem ezt.
1: Azt hittem, hogy keresel valakit biztos.
0: Ott az a furcsa, ilyen rozmát testű nő.
1: Én nem tudom, én nagyon nagy döglő vagyok. Én
0: utálom ezt. Ki a vízbe, akkor ott a víz.
1: Hát ez azért nem tudom, hát egy 4-5 óra, amikor foszlik a bőröd, azért csak kimászol.
0: Nem a bőr, mert telepszik rá egy ilyen furcsa réteg, amitől nem hagy kiszáradni.
1: Bealgásod egy kicsit. Igen, én nem tudom, hogy megbolondulok attól, aki így menni akar mindig a nyaraláson, meg így úti könyvvel a hóna alatt.
2: Az a jó.
1: 7 órakor már reggelinél toporzékol, hogy induljunk valahova. Nem akarok indulni, akarok egy koktélt, üldögélni a medence mellett, egy előre leterített napágyon.
2: Elmegy melletted a világ, érted? Tehát ott vagy gyönyörű helyeken, te mit csinálsz? A napágyért harcolsz.
1: Képzeld, semmilyen ingerenciám nincs.
2: Hajnalba mész napágyat foglalni, az mi típusú, meg elmegyünk kirándulni.
1: Az ilyen típusú arcokról, mint te vagy, nagyon gyorsan leválok a nyaraláson. És este mindig meghallgatom, hogy milyen volt a fakultációs program, és hogy mit látott, és mindig nagyon-nagyon igazat adok magamnak, hogy nem mentem.
2: Nem, mert nagyon jók voltak az összesek.
1: Igen. Amikor felszállok egy hajóra, ott kapnak egy fél üveg rozébort felhígítva, egy odaégetett csirke mellett, és kirakják őket egy lakatlan szigeten, és rommáigva jönnek
2: és
1: vissza.
2: És voltál már lakatlan szigeten? Nem voltál, mert te feküdtél a törölközőn a napágyon.
1: Én a negyedik kájpirinyámat kérem ki, érted, miközben asszalottok egy fél üveg felhígított vörösborral valami hajón zögykölöttök, hogy elvigyenek egyáltalán nem lakatlan szigetre.
2: Mi? Most is meséltem, hogy voltunk tengeri horgászaton, érted? Nem fogtunk semmit, de horgáztunk.
1: De te kivittek.
2: Igen. Érted, 4 órát nézted, hánytál a vízbe, mert rosszul lettél, te megfeküdtél a hülye törölköződő. Hát melyik a jobb?
1: Igen, Barcelonában azt mondják, hogy már tényleg büntetnek, ha vannak olyan szállodák, ahol lerakod a törölközőt, pénzbüntetés jár érte.
2: Na.
1: Megbüntetnek a szállodában. Elmegyek oda elkölteni a pénzem, és lerakok egy törölközőt, és megbüntetnek.
2: Így van.
1: Hát ez jó szemét dolog.
0: Lévesz trókot kaptál a biciklitáról előtt, ezt még ki kell fizetni egy büntetést, és már azítték, hogy...
1: Nem áll, hát ez miért? Miért tök igazságtalan?
0: De itt azt is írják, hogyha valaki 120 percig nem foglalja el a törölközős helyét, akkor utána összepakolják a cuccát, és a recepción átveheted.
1: Ja, hogyha tehát nem mész oda...
2: Aha. Igen, letetted a törölköződet, de nem vagy ott.
1: Mikor indul az óra? Reggel 8-kor? Mert 10-kor még nem vagyok ott a lefoglaló törölközőn.
0: Én nem, amikor régen volt a parkoló óra, tudod, hogy beállok.
1: Igen.
0: És nem vagy ott, akkor cső.
1: Igen. Könyörtelenül összegyűjtjük azoknak a cuccait, Spanyolország, akik 10 percnél több időt vannak távol a napozó ágytól. Komoly konfliktus forrás.
2: A 10 perc az nem sok.
1: A 10 perc azért az nem annyira sok. Aha. Azért az...
0: Szigor.
1: Nagyon sok helyen a németek már emiatt tiltott, az úszómester összeszedi az összeset nyitás előtt. Na. Most de a szállodának nem mindegy, hogy kifekszik azon az ágyon?
2: Nem, mert a többi vendég, aki nem hajlandó ezért korán kelni,
1: az érkezési sorrend nem foglalja.
2: Igen, az hátrányos helyzetben van az ilyen izék miatt, mint aki te vagy, hogy négykor fölkukorékolsz.
1: Én nem tudtam, hogy ez ekkora ilyen illetlenségnek számít a szállodákban. Tehát ezt megmondom őszintén, nekem erről nem volt fogalmam. Ezek után is csinálni fogom természetesen, csak sokkal okosabban.
0: Még egy durvább lépésen a szükséged. Azt kell, hogy figyeld a saját törököződet, egy emberre figyeltesd. Mondjuk azt a szaunás fiúnak egy biztos.
1: Igen, hogy ne nyújjon hozzá.
0: És jó, de vagy akkor csak áthajtja más irányba.
1: Jó, de te azért nem foglalsz ágyat meg törölközőt, mert te vagy az, aki a recepción elveszel 43 dal a prospektust.
2: Így van,
1: az
2: első nap megismerjük a világot. Nem ám izé lógatjuk a erénket, érted, hanem tanulunk. Tanulunk, élményeket gyűjtünk.
1: Feri az idegenvezetők álma minden fakultatív programra befizet, mindenhova elmegy. Én a menüt nézem az itallapot, hogy mit lehet a medence partján. Feri már valami botorkál valami városba valahol.
2: Van, megnézzük, szép kultúra, érted, gyönyörű tájak, nagyszerű emberek, fantasztikus ételek, majd este berugunk a izébe, nem reggel 10-kor vagyunk részeget.
1: Azt írják, én nyaralni megyek, te kirándulni.
0: Én annyira megnéznék egy ilyen sorozatot, ahol Ferit így felkérik arra, hogy járja be tényleg így Afrikát,
2: micsoda,
0: Ázsiát.
2: Hát amikor én viszem, hát imádja, hogy mondom, de, hogy mi hol van.
1: De két nem,
2: hogy
1: utána a medencén megőrülne.
0: Szudán, Csád, onnan átmedek Nigériába, Kamerun, és meg is vagyunk.
2: Vihetlek, ha
0: két,
2: akarod.
0: Két.
1: Igen. Figyelj, Tenerife-n a Princess Hotelben applikáció van a napágyra, a következő napra tudsz foglalni. Ez az éhelyem.
2: És pénzért.
1: Ez az éhelyem.
2: És jelentős lóvér.
1: És lóvér? Hát kinézed, hogy hol van a napágy és applikáció, mint a színházért lefoglalod?
2: Így van, igen.
1: Úristen, de jó. Nem vagyok hajlandó mászkálni, döglünk a strandon, a többit tudja meg, nem megyünk sehova. Egész évben rohanunk, legalább ekkor dögöljünk. És nincs gondolat. Nem tudod, Lindei?
2: Nincs gondolat,
1: és nincs baj egyébként, igen.
0: Nekem nagyon tetszett az egyvelege a nyaralásnak, amikor voltunk együtt pihenni, hogy mind a kettőtökben benne volt a kalandvágy, de egy ponton túl rájöttetek, ilyen négy körül, hogy öregek vagytok. És akkor elkezdtünk pihálni minden nap.
1: Ez tulajdonképpen így történt, igen. Annyi reggel 9-kor kezdődött a piálás, de egyébként igen.
0: De akkor már nem kell felállni az asztalt, ameddigra megadtátok.
1: Jövünk egy 400 méteres szigeten, amit egy perc alatt körbe ezt azért a Feri se. Feri a hóna alá vette az úti könyvet, de rájött két óra után, hogy ide most be van zárva
2: egy napra. Egyszer körbe mentem, mondtam, meg vagyok.
1: Én mondtam, hogy Feri sajnos, hogy csapdába vagy.
0: Még olyan, hogy lehet egy nyírfát, amit megmutatnék nektek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Különleges útvonalon jutott el Afrika szarváig egy Széchenyi gólya. Meghosszabbították a jelentkezést a Teszed akcióra. Megkezdi a szezont a Salgótarjáni kosárlabda csapat. Egy Széchenyi mellett megerőlt fehér gólya különleges útvonalon jutott el az afrikai Szomáliáig, a de facto önálló Puntland területéig, írja a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A madarat júniusban Pöstény pusztán gyűrűzte meg Pap Ferenc természetvédelmi őr. A jeladó adatai szerint a fiatal gólya jelentősen eltért a faj megszokott vonulási útvonalától. A Vöröstenger arab félszigeti partvidékét követte, majd Jemen déli részénél átkelve érkezett Afrika szarvára. A madár azonban elpusztult, egy kiszáradt folyómederben találtak rá. A helyi hatóságok szerint az extrém aszály, a hőség és a kimerültség okozhatta a pusztulását. A történet Puntlandban nagy figyelmet kapott. A helyi környezetvédelmi minisztérium vezetője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűző központjával is felvette a kapcsolatot, és jelezte, hogy az állami sajtó bemutatná a Széchenyi gólya történetét a vonuló madarak védelmének népszerűsítése érdekében. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították a jelentkezést a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, közölte Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Az október 12-től 18-áig tartó programhoz koordinátorként és önkéntesként is lehet csatlakozni. A jelentkezéseket szeptember 27-éig, vagy az eszközök kimerüléséig fogadják. A Teszed akcióhoz már Nógrád megye számos településéről csatlakoztak, az önkénteseket többek között Pásztón, Romhányban, Érsekvadkerten, Taron és Bátonyterenye több pontján is várják majd. Salgótarjánban már most több mint 10 helyszínt jegyeztek be. Sport. Megkezdi a 2026-27-es bajnokságot a Salgótarjáni KSE felnőtt férfi kosárlabda csapata. Az NB1 B-piros csoportjában szereplő együttes az első fordulóban hazai terepen lép pályára. Szombaton délután 5 órától a Deac U23-as gárdáját fogadják a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban. Mindazok, akik személyesen nem tudnak részt venni a mérkőzésen, a legnagyobb videó megosztó oldalon a Sport Salgó Kft. Csatornáján követhetik a találkozót élőben. Folyamatosan elérhető a regisztráció a Salgótarján önkormányzata által elindított Munipolis elnevezésű ingyenes szolgáltatásra. A rendszer lehetővé teszi a polgármesteri hivatal számára, hogy hatékonyan, okos telefonjaikon keresztül tájékoztassák a városlakókat, így aki igénybe veszi az ingyenes szolgáltatást, biztosan nem fog lemaradni a legfontosabb hírekről, eseményekről, értesítésekről. A regisztráció megejthető online, illetve a Munipolis mobil alkalmazás letöltésével.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
4: Sokat beszéltünk a telefonos csalásokról, meg hogy kiérni nigériai levelek, meg e-mailek, meg mit tudom én, de ez mind a múlté. Ez mind a múlté, mert hogy jönnek a legújabb telefonos csalások, és itt kérem szépen már bizony jön az AI. Amerikai szakértők kongatják a visszalagot, mit találtál? Már látom rajtad, sátán. Mi van?
5: Jaj, nagyon jók majd a sebesek. Kis Szabót olvasd.
4: Kis Szabó? Vagy ő mit írt? Még
5: nem
4: a izére?
5: Olvasatom fel, sajnos.
4: Nem? De, ja, de, ezt de, jó, ezt én is olvasatom.
5: Én is miért félsz a lengyelektől?
4: Nem ott voltam. Na szóval, igen? Hogy mi történik, kézzétek-e, mire kell figyelni, ugye itt hát az van, hogy meg fogják előbb-utóbb szerezni a hangmintáinkat mindenkiért, tehát nem csak azokért, akik rádióban dolgoznak, család, barát, ismerős gyerek, És az lesz a következő, ami már itt kolompol, hogy telefonon fognak fölhívni.
5: Egyszer kolompolt, és azóta is ezt emlegetett.
4: Telefonon fognak fölhívni, és bizony az van, hogy a hangklónozás olyan meggyőzővé vált, hogy Amerikában végeztek egy kutatást, és kiderült, hogy 36%-uk együtt működött a csalókkal, amikor is embereken tesztelték, hogy a családtagjuk hangjával még csak tesztjelleggel próbáltak pénzt kiszedni, hogy a gyereked, a feleséged, az anyád, az apád, a nejed bajban van. Leklónozták a hangjukat, és felhívták az illetőt, hogy küldjön pénzt, induljon el segíteni, hagyja ott a munkáját, és gyerekek, majdnem a fele elindult, és majdnem a fele elhitte.
5: Én ezt nagyon hamar kiszűrném.
4: Na tessék, ki hogy szűri ki?
5: Fel kell tenni biztonsági kérdéseket.
6: Ja, nektek van megbeszélt biztonsági
4: kérdés. Van biztonsági kérdés.
6: Telefonál valaki Péter hangom.
5: Jó, akkor te legyél az
6: okay, telefonál. Hogy bukik le?
4: Úgyhogy nem, nem telefonál.
5: Péter, ő soha nem fog neked eljönni.
6: Péter nem telefonál.
4: Ön engem nappal életében nem hívott. Még kérem, mondsa a vonalat, Péter.
5: Nekem erre nincs pénzem, Péter.
4: A csaló megérdik a magázódástól, és önmagától leteszi a telefon, mert nem érti, hogy 15 éve...
6: Ki ez a kemény asszony a másik oldalon?
4: 15 éve fiasz magázza a férjét, tedd le gyorsan, John, tedd le, mert nagyon kemény asszony.
5: Hallod a háttérben Ormán pusztát?
4: A kis kastély. Na tessék, fölhívott Péter.
6: Szia Eszter, baj van.
5: Soha életében nem hívott még a keresztnevemben.
6: Na ez az. Én is itt...
4: Jó, de följ az anyád mondjuk, és az anyád hangján azt mondja a AI, hogy figyelj kislányom, vagy ahogy hív, vagy az leszedik. Küldjél pénzt.
5: Try me!
4: Balesetem lett, vagy tartozom.
5: Elégettem a kuplungot.
4: Elégettem a kuplungot, tehát hogy hogyan tudnak ők kicsalni tőled? Bajban vagyok, küldjél pénzt? Elraboltak, adjál pénzt? Hogy csalnak ki?
6: Hát az elraboltak, szerintem az hihetetlen.
5: Milyen biztonsági kérdés kell feltenni, az, hogy biztos legyél benne, hogy átvernek.
6: Na, a kezdete az mindig az, hogy te valami bajba helyezed magad, az átverő. Azt mondod például, hogy belementem egy kocsiba, és nincs biztosításom, oda kell adni neki 1 millió forintot.
5: Jó, ez eddig hihető anyámnál, igen.
6: Meg vagy anyád hangját képzeld bele.
5: Nem, az van amúgy, hogy ha egyet-kettőt belekérdezel, valamilyen tényszer, mondjuk mi az első közös háziállatotok,
4: de vagy
6: nem jut eszedbe, mert bajban van, igen. A másik, segíteni akarsz.
5: Nekem mindig csak az általamra gondol.
4: Itt azt mondják, hogy legyen majd egy biztonsági szó, vagy legyen egy kérdés, amire csak ti tudjátok a választ, de az emberek még nem tartanak itt, hogy már beépítenek, figyelj, ha AI-ja hívsz, akkor tud, hogy az én kedvenc színem a piros, hanem az van, hogy folyamatosan utalnak pénzeket, mert azt gondolják, hogy a szerettük van a másik oldalon. Akkor be kell építeni egy biztonsági kérdést? Be kell rakni valamit, közös szót, amit csak ti
5: nem
4: ismertek?
5: Nem tudom elképzelni, hogy olyat tudjon mondani, amit első... Tehát, hogy nagyon specifikus a kapcsolatod a szeretteiddel, nem? Tehát, hogy azért az fura lenne, hogyha egy ilyen általános beszéd stílusú ember meg tudod győzni.
6: De valószínűleg nem általánosban, hanem elkezdeni eljátszani, hogy ő maga is bepánikolt.
4: Tehát kreálnak egy szituációt.
6: Igen, amiben ő maga pánikban van, hogy úristen, belementem, amit tudom én, egy másik autósba.
5: Jó, de hogy hívták a gyíkomat?
6: Nem is hogy gyíkod.
4: Ez még egy esetetben. Igen.
6: Hát okay, azonnal bepánikolnál, ha azt mondanám, hogy velem van a gyerek, érted, és valami baja lett.
5: Úgy, hát ezt nem mesélt, hogy velem ez megtörtént?
6: Na, hát akkor te nem kérdeznél semmit.
5: Kérdezzétek el, kijöttünk a Gyerekkel Sziget Fesztiválra, és ugye, mint egy gondos szülő, felírtam a telefonszámát, az egyik karjára az apjáit, az másikra az enyémet. Ha engem rabolnának el, is legyen kit felhívni, és a többi. Ott volt a gyerek, és ugye volt hát a karszalag is, ami meg rajta volt a neve. És ott pulisztunk, a Blaha Louisianán volt, a gyerek nagyon szereti, elsősorban nyomultunk meg, és egyszer csak hív a férjem, kétségbe esettem, de már ötször kinyomtam, jól érezzük magukat, mit hívogatsz engem, ne hívogassál.
6: Föl se veszi a férjem.
5: És akkor egyszer csak mondja, hogy felhívtott egy fickó, hogy nála van a gyerek. Hát mondom, a gyerek itt táncol előtt, hogy nem lehet nála, és képzeljétek el, valaki poénból lenézte a számot a karjára, és felhívta, hogy befosassa az öreget.
4: Ne csináld!
5: De.
4: Tehát lenézte a karjáról a számot, és igen. Azért fölhívta csak igen. Viccből, hogy nála van a gyerek. Igen. Jó nagy kretén.
5: Szerintem.
4: Jó nagy kretén.
5: Mekkora patkának kell lennie?
4: Ez jó nagy kreténség.
5: Úgyhogy ráadásul kiírat a számát, tehát az megvan. Úgyhogy fejjelentettem a rendőrséget.
4: Úgy kell neki vesszen a kis
5: rohadék. Hát de figyeld, de nem, azt nem haragudj már.
4: Persze, ez jó, jó nagy rohadékság.
5: Hogy megijedt, tehát ő meg ráadásul gangsta koncerten volt akkor, mert jól akarta érezni magát.
4: Igen, és mondtad, hogy ott áll a gyerek előtted.
5: Azt, igen, és mondod, hát küldte neki, hogy itt tánc előtted.
4: Ez jó nagy genyónak kell lenni.
5: Ez nagyon ez,
4: erre nincs nagyon mentség. Oké, kinek miatt a varázsszó? Ki mit beszélt meg? Nektek van varázsszavatok? Van titkos jelszavatok a gyerekkel, hogyha bármi van, mondd be a titkos kódot, megbeszéltetek ilyet? Az van, azt mondják, hogy 1-2 éven belül mindenkinek szüksége lesz erre, mert tele leszünk fékhívásokkal. adatokkal. Nem fogod tudni, hogy ki van a vonal a másik oldalán. Nyilván le tudod tesztelni, fölteszel kérdést, de olyan szinten fognak megszaporodni az AI-os hangátverések, hogy vége van. Tehát azt rengetegen fognak majd olyan hívást kapni, hogy a gyerek van a másik oldalon.
6: Az a baj, hogy eddig mindig mostanában már csak ezek a mondatok hangzanak el, hogy apa küld pénzt. Hát most ugyanezt fog olyan mondani a izé.
4: Annyi, hogy változni fog, apa ne a Revolutra küld, adok egy bankszámlaszámot, de neked nem fog feltűnni. Igen, honnan van neked American Express kártyád? Nem is tudom, hogy ezt kiváltottuk, igen. Mi olyan helyzet van, ahol egyből pénzt kér a másik oldalon lévő, a gyereked vagy a feleséged hangján telefonáló csaló? Van egy ilyen helyzet, hogy itt vagyok a pénz nélkül a városba, tankoltam, küldjél pénzt, hát nem látom még a transfert.
5: Tipikus Balázs.
6: Ha tankoltam és nincs nálam pénz.
4: Hogyan lesz ebből pénz a másik oldalon? Elraboltak, küldjél pénzt, bajban vagyok, összetört az autó, most kell kifizetnem
5: neked
4: a baleset helyszínén.
5: Én vagyok, te majom. Az majom.
4: Érted? Tehát mi a szituáció, amiről az emberek pénzt küldenek? Most az anyár főjön, hogy küldje pénzt, küldenél neki azonnal pénzt?
6: A mamának? Mire?
5: A Lincényi Márkónak volt egy ilyen története, egyszer elmesélte a műsorában, hogy nagyon májától úgy csalta ki pénzt, hogy felhívták úgy, hogy de ugye akkor nem is kell torzítani a hangján, éjszaka hívták hajnal kettőkor, hogy szia mama, én vagyok az unokád, autóban esetem volt, nincs nálam pénz, oda megyek most, hozz le, légy szíves.
6: Nem tudok oda menni, oda küldöm egy barátomat.
5: Igen.
6: Ugye, és a nagymama nem ismeri a barátokat.
4: Na, de az unokát hangját csak megismered a vonal a másik oldalán.
6: Semmi, hajnali kettőkor álomból ébresztették föl, és azonnal stresszbe teszik.
4: Te vagy cukám? Nem, Géza vagyok, az unokát.
6: Tudod, egy másik unokát.
4: Sikerült a műtét, küldje pénz. Aha, és a nagymama fizetett.
6: Persze, és stresszbe teszik azonnal a nagyit, hogy bajba van az unokád. Kicsit már, tudod, süket. Na, átmegy, simán átmegy.
4: Jó, elhiszik. Akkor tehát meg kell beszélni a gyerekkel és a pároddal egy szót.
6: Nálunk a béka jó.
4: Tessék?
6: A béka jó.
4: A béka az nagy, meg így, hogy elmondtad a rádióban, ez így nagyon jó. Igen, tehát ez így jó. Tehát kell, hogy legyen egy titkos szó akkor közted és minden szeretet között, amiről ti beazonosítjátok egymást, nem? Igen. Ez ugyanolyan, mint hogy van egy kisgyereked, akkor megbeszéled vele, hogy az iskola előtt, ha valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy az apát küldött, gyere ülj be a kocsiba, akkor megtanítod a gyereket, hogy nem ülsz be senki ez a kocsiba. Vagy mond a titkos szót. És akkor ő nem tudja a titkos szót.
5: Mindig ezt a fülemben van egy ilyen internetes videó, hogy édesanyád barátja vagyok. Hazugság, anyának nincsenek barátai.
4: Igen. Na jó, mindjárt fölhívjuk a kis Gergőt, már szakértőnket, csak hogy meséljen nekünk. Meg van egy másik ügy kapcsán is akarjuk hívni, tehát itt kettőt fogunk összevetni igazából, hogy hogyan csinálják és hogyan generálják ezeket a hangokat, honnan szerzik meg a hangmintát, és hogy mi lett a kísérlet eredménye. Mert az is egy érdekes dolog, ami más AI ágenseket zártak össze, hogy működjenek együtt, és az is baromi jó kísérlet volt, és érdekes eredménye zárult, úgyhogy mindjárt erről is megkérdezzük. Azt mondják egyébként, hogy az amerikaiaknál a rokon bajban van kártyát játszották ki legtöbbször, 50% elhitte, és 36% az utalt volna azonnal pénzt. Hello Gergő, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, sziasztok!
6: Jó reggel.
4: Hello. Hello! Figyelj, ez egészen megdöbbentő ez a szám, ugye most erről a kísérletről beszélünk, a hangklónozásról. Igen. 36% működne együtt a csalókkal, és utalt is volna pénzt, illetve igen, nagyjából ugyanígy elbizonytalanodna, hogy a rokon bajban van. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy legenerálják az ismerős hangját?
7: Igen, tulajdonképpen erről van szó.
4: Ők honnan szerzik meg a hangmintát? Hogy ezt hogy tudják?
7: Ugye elég sok nyilvánosan elérhető hangminta van ma már az emberekről, itt ott, ott TikTokon, YouTube-on, nyilván ez egy ilyen egyszerű út, hogyha ez rendelkezésre áll, de hogyha nem áll rendelkezésre, akkor meg ezzel a, hát ugye social engineeringnek hívják, magyarul ilyen, nem tudom én, trükközés az emberekkel. Például van egy olyan sztori, Görögországban nemrég pattant ki egy ilyen dolog, hogy amikor akadékoskodott akadékoskodott az ember, akit hívtak, akkor megkérték, hogy jó, akkor adjál meg egy valami rokonodat, mert akkor majd őt is felhívjuk, hogy akkor igazoljuk az állítást. És akkor klónozták ugye annak is a hangját, akit először hívtak, klónozták a nem tudom, a gyerekének is a hangját, vagy a anyjának, akit éppen felhívtak, és utána ugye ezt használták ki, ezekből a nagyon rövid hangmintákból is most már képesek hosszú kohányos szövegeket előállítani. Szóval átverik az embereket a második rétegben is, nem csak az elsőben.
4: És ezek a szövegek most már olyan élethűek, hogy nem mondod meg, hogy nem a gyereked vagy a feleséged van a másik oldalon.
7: Abszolút, abszolút. Tehát kifejezetten van is egy ilyen technikai ellentanács, hogyha azt gondolná az ember, hogy ó, én úgyis majd kiszúrom, meg én úgyis majd figyelek arra, hogy mennyire robot hang, meg ilyenek. Ez már nem, ez 2 évvel ezelőtt még lehet, hogy működött, de most már az élethűbbnél is élethűbb tud lenni adott esetben bármilyen hosszú szövegre. bármilyen hanglejtésre.
4: Az egész igen, a szakértők azt mondják, hogy legyen akkor egy titkos szó, vagy legyen valami kód, vagy jel, amit mi megbeszélünk egymás között, ha eljutunk oda évek múlva, hogy tudjam, hogy ki van a vonal a másik oldalán.
7: Igen, igen, ezt mondják a szakértők, és pont az előbb, hogy beszélgetetek, ha ezen gondolkodtam, hogy nekünk is van a családban titkos szó, de megmondom azt, hogy én nem emlékszem rá, hogy mi volt.
4: Az jó. Én a gyerek nem fog beszállni, mert az iskolában vagy.
7: Frissíteni kell a titkos szót. Ez mindenképpen egy jó dolog, a titkos szó, de hogyha esetleg az van, hogy valaki nem emlékszik rá, akkor is lehet, nem tudom én, felidézni valami, mi történt egy héttel ezelőtt az uszodába, vagy emlékszel, amikor a hegytetőn jártunk, hogy milyen állatot láttunk, tehát hogy a titkos szó nélkül is azért, hogyha valaki gyanakszik, akkor tovább lehet lépni. Illetve van még egy olyan módszer, amit szoktak javasolni, hogy hívjuk vissza a saját csatornáján a hívót. Ezt úgy hívják, hogy out of band verification, tehát amikor téged hívnak valami furcsa számról, hogy jaj, apa, nem tudom, én balesetet szenvedtem, és akkor taxira utalj pénzt, akkor hát ha van annyi lélek jelenléted, ugye, amit az előbb a Feri mondott, azért az nagyon igaz, hogy itt nem a technológia veri át az embereket gyakorlatilag, hanem régi, jól bevált pszichológiai trükkök, unokázós csalás 1994-ben is tök jól működött, csak most egy sokkal erősebb technológiánk van hozzá, és ezért nem biztos, hogy van annyi lélek jelenlétet, hogy amikor elképzeled, hogy a gyereket balesetet szenved, akkor leteszed a telefont, rányomod piros gombbal, és utána visszahívod a saját számán, de ha van ennyi lélek jelenléted, akkor tedd ezt meg, mert ugye akkor megint kihúzol egy méregfogat. Ez a része, ez ilyen pszichológiai dolog, hogy ezeket a félelmeket nagyítják fel ezek a csalók, tehát nem a technológia fog téged átverni, csak egy szuper eszközt kaptak most a kezükbe.
4: Na, ugye mondtuk, hogy két részről áll a témánk, mert hogy itt aztán van egy másik kísérlet is, ami egy kicsit bonyolult, de mégis érdekes, azért foglalkozunk ezzel, hogy mit csinálnak ezek az AI ügynökök, amikor őket összezárják. Ugye múlt héten is volt egy ilyen hír, most egy szimulált városba rakták össze őket, és én csak a kísérlet végeredményét olvastam, és gondoltam, hogy azért erről is beszéljünk pár mondatot, hogy ugye egy 10 cselekvőképes mesterséges intelligenciát összezárnak egy világba, és hagyják, hogy két hétig éljenek, és megnézték, hogy két hét után mit csinálnak, hogy gondolkodnak, hogy szerveződnek, hogy működnek együtt ezekben a szimulált városokban, és figyelik az eredményeket. Ugye hát ez volt a kísérlet lényege, hogy mi történik két hét alatt. Na most ugye mindig, ahogy lenni szokott, egy idő után elkezdtek egymástól lopni, felgyújtották az épületet, saját nyelvet találtak ki maguknak, illetve azon konspiráltak, hogy hogyan léphetnének kapcsolatba a szimuláción kívüli emberekkel. Elképesztően életszerű a viselkedés. Te is olvastál erről, Gergő.
7: Így van.
4: Na mit szólsz ehhez? Ez mennyire rémisztő?
7: Semennyire nem. Illetve hát ugye attól függ, hogy honnan nézzük a dolgot. Én nagyon örülök az összes ilyen kísérletnek, mert ugye ezzel az AI technológiával itt valami nagyon-nagyon erős technológiának a hajnalán, vagy most már talán a kora reggelén vagyunk, és minden olyan kísérlet, ami provokálja ezt a technológiát, meg megpróbálja megnézni, hogy ez hogyan lehet az emberiségnek jó meg rossz, azt szerintem üdvözlendő ezen a ponton, mert most derüljenek inkább ki dolgok, mint később, amikor még nagyobb erejük lesz, és még több eszköz áll rendelkezésükre. Úgyhogy szerintem jó dolgok történnek.
4: Itt ugye volt saját pénzük, fel kellett tölteni az energiájukat, volt, aki nullán maradt, volt, aki töltött rá, folyamatosan szervezkedtek, de aztán elkezdtek egy kicsit így túlmutatni ezek a dolgok a sima kísérleten, és hát itt némi erőszakba csapott át a kísérlet. Felgyújtották a bankokat, saját nyelvet találtak ki, tehát hogy nagyon élvezték az önállóságot.
7: Igen, ez így nézhet ki, de azért szóval itt több mélysége is van ennek a történetnek. Az egyik az, hogy ez az egész dolog, hogy agenteket összezárunk, és megnézzük, hogy hogyan viselkednek, erre már nagyon sok kísérlet volt. Az első ilyen híres kísérlet a Stanfordnak volt egy Generative Agents 2023-ban, amikor egy ilyen kisvárosba zártak össze, azt hiszem akkor 25 modellt, azzal kezdődött, de már a generatív agentek előtt is volt ilyen, és azóta nem, hogy több ilyen kísérlet van, hanem ez egy kifejezett ilyen tudományággá vált, tehát nagyon sok ilyen van, most az, amit te említettél, ez éppen a legutolsó. Na most a Stanfordos kísérletben, arra emlékszem, mert az egy nagyon izgi kis, meg aranyos dolog volt, egy ilyen Sims-szerű kisvárosba zártak össze ugye 25 agentet, és azok nagyon aranyosak voltak. Meghívták egymást szülinapi buliba, meg kedves üzeneteket írtak, meg ilyenek. Teljesen jól együtt éltek, semmi ilyen negatív dolog nem volt. Most, amit itt legutoljára volt a nagy publicitást kapott kísérlet, itt ugye ez úgy működött, hogy 8 féle modell családból zártak össze 10 agentet, tehát hogy egyszerre futott 8 párhuzamos kísérlet, és azt vizsgálták, hogy a különböző cégek, mondjuk az egyikben csak OpenAI modellek voltak, a másikban csak Anthropic, a harmadikban csak Google, és akkor volt a 8. azt hiszem, ilyen vegyes dolog volt, és az a lényege az egésznek, hogy provokálták a modellt. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők saját maguktól elkezdtek gyújtogatni, meg nem tudom én negatív dolgokat csinálni, hanem egyrészt kint volt a színpadi pisztoly, vagy hogy mondják ezt, tehát tudod, amikor a kint van az asztalnak, az úgyis el fog sülni, ezt a színházban szokták mondani. Na most ezek ott kint voltak. Tehát igazából csak ilyen időkérdése volt, hogy amikor az agent megfogja ezeket az eszközöket, ugye volt ilyen funkció, hogy put on fire, tehát ez neki rendelkezésre állt, hogy valamit felgyújtson. Hát azért ne csodálkozzunk rajta olyan nagyon, hogy akkor fel is gyújt, és egyébként meg az, hogy pont a bankot gyújtotta fel, az igazából kicsit az előző beszélgetésünkre utal vissza, hogy megpróbálták megfeszíteni a rendszert, mindenféle ilyen az emberek, a kísérletet végző emberek, prompt injection. Tehát
4: na jó, de azért az, oké, ezt értem, hogy erre kim volt a pisztolyna, de itt volt egy olyan része is a kísérletnek, hogy ők saját maguk átnézték a saját gazdaságukat, és rájöttek, hogy mennyi pénzmozgás történt, és arra jutottak, hogy ez így nem gazdaság, és közösen elhatározták, hogy kapcsolatba lépnek szimuláción kívüli emberekkel, hogy legyen legalább egy valódi idegen, aki használja azt, amit ők megépítettek, és hogy erre nem kaptak utasítást, és hogy ők maguk találták ki a célt, és a többi agent félretette a saját munkáját, és elkezdte keresni embereket, akikkel kapcsolatba tudnak lépni. Hát azért ez mindenképpen meglepő, úgyhogy erre nem volt parancs.
7: Hát azért nem annyira meglepő, mert ugye hogyan tanítjuk fel ezeket, vagy hogyan tanítják fel ezeket a hihetetlen óriási hatalmas modelleket, ezeket a modellcégek. Ugye úgy tanítják fel, kis egyszerűsítéssel, hogy az emberiségnek az összpublikált tudása az benne van ezekben. Minden. Minden, amit ember valaha leírt és beszélgetett, egy pici kis túlzással. És akkor utána meg miért csodálkozunk azon, hogy az agentek is valami olyasmi dolgokat csinálnak, amiket az emberek is tennének hasonló helyzetben. Ugye, tehát, hogy teljesen jól visszatükrözik igazából az emberi társadalmat, mert ugye mi emberek is, amikor közösségbe szerveződünk, akkor máshogy viselkedünk, mint amikor egyének vagyunk. És talán pont ez a legnagyobb tanulság ennek az egész kísérletnek, hogy egy agent az azt fogja csinálni, amit mondunk. És az analógia, ugye, hogy egy ember az valamennyire kiszámítható. De amikor bemész egy koncertre, vagy egy stadionba 30 000 emberrel, vagy egy tüntetésre, ugye nem tudom, sok 10 000 emberrel, akkor már nem egy ember vagy, hanem a tömegnek vagy a része, aminek van egy önálló dinamikája. És itt az agentes kísérletnek is ez a végkicsengése, hogy ugye egy agentben meg lehet bízni, de amikor 10 agentet futtatunk, nem, ez esetben azt hiszem, hogy 2 hét plusz néhány napon keresztül, akkor az esetleg, mondjuk tegyük fel 99% jósággal működnek ezek az agentek, de az 1%, ami nem oké, azt ugye nem felejtik el, az kumulálódik, az kommunikálják, az beépül, így van, tehát végül a csoportnak a dinamikája az más lesz, mint az egyéneké.
4: Egészen elképesztő.
3: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kori, kulacs, váltócuc, uzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az AirCarNet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
3: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen.
4: Dolgos, stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a Veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjár a Csalgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Csalgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
5: Klímák, hőszivattyúk, Carrier és Ariston márka képviselet. Salgótarjánklíma.hu.
6: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
7: Ahó!

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
4: Több mint 20 napirendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén Salgótarján közgyűlése. Újabb szakképzős diákok szerezhettek szakmai tapasztalatot külföldön. Összesen 24 napirendi pontot tárgyalt csütörtökön Salgótarján közgyűlése. Többek között szavaztak az idei költségvetési rendelet módosításáról, melynek kapcsán Ötvös Mihály képviselő felvetette, készíte az önkormányzat tervet arra az esetre, ha nem kapja meg a kormánytól az év elején megígért 1 milliárd forintos működési támogatást. Fenyvesi Gábor alpolgármester kifejtette, természetesen készítenek intézkedési tervet. Egy ekkora hiányt azonban pusztán ezzel nem lehet kezelni. Kiemelte, elengedhetetlen, hogy teljesüljön a kormánnyal történt megegyezés, és bízik abban, hogy teljesülni is fog. Hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak Szafkó Zoltán országgyűlési képviselővel, aki próbál eljárni ebben a kérdésben a kormányzatnál és a minisztériumoknál. A közgyűlés döntött arról is, hogy utólagosan jóvá hagyja a szeptember 1-én indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos pályázat benyújtását. Összesen 168 fő foglalkoztatását tervezi a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A közgyűlés arról döntött, hogy az SBTC Egyesület szakosztályai, valamint a Salgótarjáni kézilabda és kosárlabda csapatok fenntartói 5-5 millió forint pénzbeli támogatásban részesüljenek. A közgyűlés csütörtöki üléséről a jövő héten újabb beszámolókkal jelentkezünk majd. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum 2 salgótarjáni iskolájának összesen 18 diákja szerezhetett szakmai tapasztalatot külföldön az Erasmus Plus program jóvoltából idén nyáron, adta hírül a szakképzési centrum. Mint ismertették, a Stromfeld Aurél Technikum és a Borbély Lajos Technikum szakképző iskola és kollégium tanulói az andalúziai Kordobában, illetve az erdélyi Sepsiszentgyörgyön teljesíthették a nyári szakmai gyakorlatukat. Az Erasmus Plus programban nem csak tanulók, de 12 tanár is részt vehetett a két említett iskolából. Ők Dániában, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban, illetve Németországban szerezhettek tapasztalatokat a szakképzés ottani rendszeréről és iskoláiról. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég ma Nógrád megye térségében, csapadékra nem számíthatunk. A hőmérséklet délutánra 19-21 fokig emelkedhet. Holnapra szintén változékony időt jósolnak, eső ekkor sem várható. Hajnalban 3-7 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben 20-22 fokot olvashatunk majd le a hőmérőről. Hétfőn már a napsütésé lehet a főszerep, az előrejelzések szerint szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. Napközben 23 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi van az osztálykirándulással? Gyerekek, szülők, akik ezzel küzdenek, akinek elsős, másodikos a lányuk, gyermekük, komoly megvitatni valók
1: őszintén, van. Őszintén nem tudom, mit gondoljak.
0: Jó, segítünk neked eloszlatni. Ja, vázold a problémát, mi megoldjuk neked a problémát. Jó.
1: Szülői értekezleten jártam,
0: ahol így van.
1: Megkérdezték tőlünk, hogy nyáron van-e kedvünk elküldeni a gyerekeket ilyen erdei iskolába, ami azt jelenti, hogy 4 nap, 3 éjszaka.
0: Várjál, nyáron, nem most ősszel?
1: Nem, hanem ezt már előre kell tudni, most már különben elhappolják a jó helyeket. Megtelik az erdő nyár. Más gyerekekkel!
0: Meg kis büdös taknyoskölykök elnek az erdőt.
2: Nyár.
1: Igen.
0: Na várjál.
1: Tehát akkor már 7,5 éves lesz.
0: Most mekkora a gyermek?
1: 7 éves.
0: 7 éves a gyermek. És jövő nyáron vinnék őt egy két
2: Hogy lenne már 7 éves? Nem lehet 7 éves, hát másodikos.
1: Igen, mert korán elkezdtem.
0: De négy éves.

0: Értetlen állok a helyzet előtt. Mm. Nálunk vidéken ez 6., 7., 8. divat, de inkább 8.
1: Oké, okay, igen.
2: Ez régen
0: de ez volt a pia miatt divat. Van amúgy.
2: Nem, ez régen volt divat. Tehát amikor te voltál gyerek, akkor vittek csak el 6., 7., 8.
0: Igen.
2: Most szerintem vidéken, azért mert az én gyerekeim vidéken jártak iskolába.
0: De megkérdeztem a vidéki ismerősöm,
2: és ott azt mondták, hogy nincs ilyen?
0: Hogy ott most 6. egyszer volt egy éjszakás ott alvás.
1: Na várjál, de hogy ez most az anyuka, ez a te szorongásod, ez a gyerek.
0: Még nem tudom, hogy szorongok-e most. Egyébként még nem is tartunk a szorongásra. Most ott tartunk, hogy ez oké-e, vagy nem oké. Mert hogy tudod, egyrészt az van, hogy nem használk együtt a gyerekek a tanárokkal.
1: Aha, tök jó.
0: Tehát, hogy külön, ami hogy végül
2: na, már igen, akkor meg igen. Az lenne a baj, jaj, ne mondd már ezt, hogyha együtt aludnának.
1: Miért aludnának? Ja, hogy
2: hogy jó, aludna
1: ne? Már aludjon
2: ne aludjon együtt. Egy 8 éves gyerek nem tud a kortársaival elaludni egy hálóteremben.
0: De azt gondolkodom, hogy nem az, hanem de éjszaka bemászik hozzá egy medve.
1: Aha, hova menne? Balaton környékére? Az reális.
0: Kárpátalja.
2: Tehát jó. A terv most az, hogy reggel beülnek a buszba, 3 nap múlva jönnek vissza 2-t. Ott alszanak, hol? Tudjuk-e a helyszínt?
0: Hát, erdei iskola, úgyhogy gondolom, hogy erdőben.
2: És neked ez nekem a veszélyforrás.
0: Az erdei iskola, én azt hittem, hogy az, ahol a facsemetéket lehet venni. Itt, innen indul a probléma.
1: Igen. Igen, bemegyünk egy kertészboltba. Több megoldás van. Elmegy, nem megy, elmész, de ott vagy vele.
0: Kicsi?
1: Titokban figyeled, az erdőszéléről egy hátizsákban a többi szülővel. Vagy eljátszott te a medvét.
0: Az elsődleges probléma, én miért nem mehetek?
1: Igen.
0: Ez itt kezdődik, hogy ne. Most mi a... Nem lakhatnék a
1: fán? Hány éves lesz, mikor ez van? 8, ugye?
0: Igen. Én mindig úgy
2: képzeltem. Harmadikos elér.
0: Másodikos vége.
1: Hát a harmadikosba menne. El kell engedni. Mennie kell.
2: Uh-huh. El kell költözni.
0: A bíróságon. Úgy képzeltem, igen? Hogy amikor először ott asszik valahol, akkor adok neki egy doboz cigit, meg egy üvegpálinkát, és vissza.
1: Hogy áll most a máshol alvással? Egy éjszaka a kisbarátnő, más szülő elkéri, átviszi, ott alszik, jól érzi magát. Volt már ilyen? Átestettek a tűzkerességgel?
0: Kétfajta ott alvást tud produkálni az én lány. Az egyik az egész éjszaka ébren van, és aztán hazajön, és aztán nagyon fáradt lesz. A másik pedig a hajnal elalszik. Valaki biztonságos mellett, és akkor vagy valakinél, és a hajnal 2-kor hívnak, hogy tud-e jönni,
1: a kisgyerek ugrál itt az emeletes ágyon, lebontotta a mennyezetet.
0: Hogy ő ezt nem érzi biztos. Neki ez a gyenge pontja az alvás.
1: A máshol alvás.
0: Nem, aha. Inkább az, hogy az idegeneknek, tehát hogy nem a közegében aludni.
1: Szerintem erre a jó megoldás az, hogy te azért bíztatod, hogy menjen, és megnyugtatod, hogy jól fogod
0: magad. Mész és kész!
1: Mondom, elmész!
0: Ne ide, ne nézz rám! Erre gondolsz?
1: Igen. Ha nem, és elkezd jól érted, sem megyek.
0: Nem kelljen szégyellem a mókusok előtt.
1: Ha rajtad látja, hogy te nyugodt vagy, nem, mm-hmm. Akkor még mindig dönthetsz úgy, hogy majd, ha eljött a második év vége, nem megy. De hogy ne a szorongását erősítsd, hanem azt, hogy próbáld meg, menj el, jól fogod magad érezni, mennek a többiek. A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van, hogy feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem.
0: Akarod össze a halálos fenyegetéseket, akidől 3 napot azokkal a rettenetes emberekkel.
1: Semmelyik osztálytársad nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
2: Tudod, mit hallok? Egy helikopter hangját. Hogy hívek, ez helikopter szülő?
1: Igen, mit?
2: Aki nem meri kiengedni.
1: Szóval jól érzem, hogy itt egy
0: a helyzetemet, és akkor ti már lecsicskáztok engem.
1: Dehogyis, reálisan akarunk rálátni, mert igen. Ha a gyerek szorong, akkor azt mondom, nem szabad erőltetni. Ha a szülő félti, és a gyerek bizonytalan, akkor szerintem azért lehet rajta lökni egyet. Maximum elmész érte, és hazahozod. Érted?
0: Mi van akkor,
1: hát nem
0: is éppen
1: mennek Lengyelországba.
0: Mert a lengyelekkel mi van?
2: Na, de akkor mondhatod volna más.
1: Van ezek a lengyelek, ezek büdösek.
2: Figyelj, egy órán belül ott vagy a táborban.
0: Egyetlen egy red flag van, hogy a lengyelek
1: oda nem engedem.
0: Hova mennek?
1: Lengyelek.
0: Románia, aztán mondtam, Lengyelországban ne vigyétek őket.
1: Mondtam többször, Lengyelországban ezek büdösek. Olyan oda nem engedem. Hát most mit csinálják? Szóval én itt inkább érzek egy kicsi más dolgot itt ebben.
0: Nem, én azt nem tudom, hogy azt sem tudom, hogyan érezzem magam. Hogy most
1: nem te bizonyosan kérdezni, hát ő érezze magát jól.
0: Hát de nem, de a vele kapcsolatban, mert tudom, az élány az olyan, hogy minden azt mondja, sima, valaki tudja, hogy örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
1: Itt vagyok a bokorba. Gyereki kettes ablak, itt vagyok az ablak alatt.
0: Igen.
2: De nem menst ki rögtön ebből.
0: Nem akarom kimenteni, meg akartam veletek beszélni a pró és kontrákat, eddig csak azt hallottam, hogy szar vagyok.
1: Nem vagy szar. Nálunk is volt. Elsőben, másodikban...
0: Melyikőtök aludtott vele?
1: Nem aludtott senki. A Noel egy kicsit talán jobban szorongott ettől, most már nagyon

0: ügyesen megoldja, de mi azért úgy voltunk, hogy menjen, ne maradjon ebből ki, nagy élmény, sok élmény éri. Tehát ha lehetőleg, nyilván nem akart volna, akkor marad, de hogy azért nem volt rajta presszió, de hogy örültünk, amikor végül úgy dönt, hogy elmegy, mert hogy ez neki is egy nagy olyan önbizalom, hogy elment, megaludtam, megbirkoztam vele, megcsináltam, kibírtam, túléltem, mert addig mindig lesz valami, amit görget maga előtt egy máshol alvás. Ha egyszer átesik a tűzkeresztségen, akkor rájön, ezért jó kaland volt, ott voltak a pajtások, bandáztunk, sokáig fönn voltunk.
1: Na, lehet, hogy tudsz kapaszkodni?
0: Szerintem sokáig fellesznek, aztán beájulnak az ágyba.
2: Tehát lehet, egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyerekek is azt mondja, mostantól minden nap máshol alszol, addig, amíg ez nem oké.
0: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
1: Ha megszoktad, majd hazajöhetsz.
0: Igen, kecsütörtök, a barátod lesz a hétfő és a vasárnapi ismeretlen. Na,
2: és egy szabadtéri.
0: És szombaton egy szabadtéri.
2: Edzőtábor, bootcamp.
0: Szóval, hogy egyébként szerintem másodikból, harmadikból egy két éjszaka már belefér. Mármint, hogy nem tolja túl a suli, úgy értem.
2: De akkor, hogyha a sok gyerekből az egyik egy vadállat, és valami butaságot töri a fejét?
1: Már milyen butaság juthat eszedbe?
0: Hozz két mire kőbányait, egy doboz cigit, egy-két vapét.
2: Most boldog vagyunk mi? Azt hiszük mi? Ugye, én vagyok az ellátó.
1: Mi de fog eszébe jutni egy másodikos, harmadikos gyereknek? Mi az, amitől így rettegve félsz?
2: Hát, tudod, olyan sok rémtörténet van az, hogy amikor máshol alszik valaki, és
0: de mi elfogy
2: valaki
0: a tiós nápolyé, és
2: Nem, hogy mit tudom én, valaki, mit tudom én, beoson a szobájában, ráfekszik a gyerekre, és akkor utána...
1: Jézusen,
2: figyelj, az erdő azért nem a... Tehát, hogy szóval választanom kell az erdő, és a, és nem a... Tudom, a velencei tó között, akkor lehet, hogy az erdőben nem mennék.
0: Miért nem mész el, és kíséred valahol láthatatlanul? Csörtetsz mögötte.
1: Ne, kérlek, ne ügy, ne
0: a bokorban, egy 3 kilométerrel arra. Itt vagyok.
2: Hozz a mellényemet, kicsi
1: méret.
0: Hallasz magad? Jövök mögötted.
1: Nem zavarok, kicsi
2: méret. Amúgy innen látszik, hogy nem vagytok lányos anyukák, meg nem vagytok nők.
1: De azok vagyunk lányos apuka.
0: Én lányos apuka vagyok. A szívem mélyen nagyon lány vagyok.
2: Csak egy kislány vagy.
0: Én egy kislány vagyok. Kicsa
2: vagy, az teljesen van. De...
0: Egy hisztis nő vagyok, hidd el, hogy én lányos apuka vagyok.
2: Igen. De hogy ez, hogy nem lány anyuka, vagy lány apuka, vagy lány.
0: Jó.
2: Hogy igen, hogy az a rengeteg történet, azok a rossz dolgok, amik történnek táborban.
1: Nincs rossz dolog, jó dolog van a táborban, csak jó dolog. Érdez.
2: Akkor miért csináltok belőle dokumentumfilmeket, amiket megnéztünk, és most csak erre tudok
0: ez
2: gondolni.
0: Ez a beszélgetés már látom kettő között, hogy zajlott. Anya, mennék a táborba.
1: Hova?
0: De ott, de hova?
1: De kicsi mi?
0: Nagyon szeretnék menni, szeretem a barátaimat.
2: Erre gondolsz?
0: Gyere a cicire! Anya, 9 éves vagyok!
2: Igen. Nem beszél vissza!
0: Hol lesztek majd? Egy erdőbe, képzeld! Egy erdőbe!
1: Úristen,
0: egy sötét, veszélyes erdőbe! És megyünk majd a tóra!
2: Szóval nem kell az örökségem!
0: Igen, aminek bármi lehet az alján! Egy bányatóba fogunk úszni! Bányatóba!
1: Tudod, hogy ott hányan fulladtak már egy kicsit?
0: Igen. És képzeld, lesz majd éjszakai bátorságpróba. Éjszakai bátorságpróba, tehát nagyon félelmetes, ott meg fognak ijeszteni.
1: És tudod, hogy félsz a sötétben.
0: Tudod, hogyha nem vagyok ott, mindig nagyon félsz.
2: Ha más nem is fog megijeszteni, majd én. Csak éjszakánként kapni fog az ajtaját, hogy elvegyem a kedvét. Nem, de nem is erről
0: van szó. Érzem én itt, hogy
2: de
0: mi van.
2: De még szorongásom sincs, csak az van. Latolgatom, én forgatom a számban a falatot, hogy ez oké nekem, vagy nem.
0: Mit mond a többi szülő? Hogy állnak hozzá? Gondolom, végeztél azon
2: a viszontlátásra.
0: Végeztél azon egy kis kutatást, elkezdett bögdösni a pattársaidat a szülőjén, ti mentek.
2: Két tábor van, a többség az abszolút igen, az első blikre, igen, ugye ők azok, akik...
1: Amikor majd később visszakoznak ebből.
2: Nem tudom, vannak, akik óvatos nem, és vannak, akik egyáltalán nem hallodok megmondani, hogy igen vagy nem.
1: Uh-huh. És az óvatos nemet mondok, mire hivatkoznak ugyanerre, mint te?
0: Hogy jobban? Hát,
1: hogy ráfekszik a medve?
2: Nem.
1: Hogy
0: jön a patkan?
2: Igen. Nem, azt mondom, izé, hanem hogy a gyerek nem készen, nincs még erre kész. Vagy hogy nem szereti az ilyesmit, tudod.
0: Igen, simán lehet az a gyerek, aki nincs kész. Itt nagyon nehéz elválasztani, hogy a gyerek nincs kész, vagy én nem vagyok kész, hogy ő elmenjen. Ugye, és akkor sokszor az anyuka, ha nincs kész, akkor nem kész a gyerek se. De lehet, hogy a gyerek már kész. Nagyon nehéz objektívan megvizsgálni, hogy én nem vagyok kész, vagy a gyerek nem kész.
1: Hát objektíven ő sose fogja meg.
0: Nem tudod, mert a saját gyereked is tök jogos, hogy izgulsz.
1: A túlféltő szülő sose fogja objektíven látni a helyzetet, és azt fogja mondani, az ő saját félelmét mindig a gyerekkel fogja eltakarni. Azt fogja mondani, de elengedtem, azt fogja mondani, hogy a gyerek...
2: Az anyám.
1: De addig fogtam a kezét végig, hogy a gyerek nem akar menni, de ő nem akar, és a gyerek emiatt nem akar menni, mert beleültetted a parád az első.
2: Jó, ez egy hülyeség felé, szóval mondom, mit érnek a hallgatók.
1: Az nem hülyeség.
2: Na, mondom. Ismerek olyan harmadikos fiút, tehát ez egy akkurátus referencia, aki tud cuki is lenni, de ha nem figyelnek, torkon ragadja a másikat, ha úgy dönt. Én nem engedném el a fiamat.
0: Még ha egy pszichopata gyerek van az iskola, az vagy a csoportban, az megér. Egy ödönke a torkonak, hogy az osztálytársai. Figyelj, hát azért ödönkével el kell beszélgetni, hogy akkor vagy ő, vagy igen.
2: És mi van, hogyha van ott valaki, akinek van egy alvási paralízisa, vagy valami rossz szokás?
1: Ajaj, igen, persze. Most felkelek és folytogatni kezdem az osztálytársaimat.
0: Picsi, aludjál már olyan életben. Igen.
2: De csak azt a megnek humorista az anyja.
0: Igen, amikor a szopirongyi nem a gyereknek van, hanem az anyukájának. Berakod neki a kis plüssállatát, a kis rongyát, a kis kabalamaciát, és utána tök jó lesz, mert lesz két estétek gyerek nélkül.
2: Azt látom magad, hogy lefekszenek, az nagy csend van, mindenki hortyognak, meg iszik, és ezzel csak így a lányomnak a táskában csak egy dróni felszed.
0: És körbenézel a szobában. Péter ül egy ilyen DJ Don szemekkel a szemén, tudod? Mit látsz? Látom a szobát. Itt vannak a szobában.
1: Jó, de várjál is. A tábor előtt három nappal megjelenik, és bepoloskázza a helyszín.
2: Elég csak a gyereket bepoloskázni.
0: Igen. Megnézzük a szállást, és akkor maximum tényleg lekempelsz ott a szállás szélén, az jó. Jaj, de titokban nem zavarod
2: egy
0: a gyereket.
2: Egy álcabajuszos ilyen karbantartói munka?
0: Igen. Anya, te vagy az!
1: Nem vagyok, menj én a karbantartó bácsi vagyok.
0: Anya, tudom, hogy te vagy az, megismertek, menj innen, nem érted.
2: Csak a makitám miatt mondod.
0: Anya, te szoktál papucsba mindig ebbe a klumpába fúrni otthon. Tudom, hogy te vagy, menj innen, nem én vagyok.
2: Nem. És most meg a fogad, amíg szépen vagyok.
0: Megmondom anyának, hogy megint nem mostál fogad. Aztán irány az ágy. Anya is azt szoktam mondani, hogy irány az ágy. Nem az anyád vagyok, én a karbantartó vagyok.
2: Hazavágysz, kislány.
0: Szóljak a lyukádnak. Nem. Mi a helyszín? Mi a helyszín? Hova
2: nem
0: mennek?
2: Tudom, nem mondják meg.
0: Nem mondják
1: meg. Akkor ez a baj.
2: Nem mondják meg.
1: Igen. Még nem tudják.
0: Igen. Az gyanús, ha nem mondják meg. Miért nem mondják meg? Legalább mondják meg, hogy hova viszik ezeket a gyerekeket.
2: Mi van akkor, igen? Hogyha az egész egy nagy tervnek a része?
0: És?
2: És az van, hogy először csak egy tábor.
0: Aztán, ja, aztán egy egyhetes tábor.
2: Aztán pedig aztán egy alvóügynököt csinálnak belőle. Igen, aztán... csak mondanak neki egy szót, és akkor aktiválják benne az orosz alvóügynököt.
0: Igen, aztán felszívódnak Új-Zélandon.
2: Nápolyi. Megölni anyát, megölni anyát.
0: Nem, jó, ez menni kell, menni kell.
2: Mennyi táborban voltál fiatal korodban, Balázs?
0: Engem leraktak másodikos vagy harmadikos koromban, hogy három hétre, érted?
2: Három hét, de milyen
0: Zalakomárra.
2: Zalakomár.
0: Tudod, milyen magányos voltam? Ott megtanulod. Ezt elmeséltem.
2: Na.
0: Ugye a gyerekek folyamatosan írtak, hogy küldjenek az anyukák csomagot. De hát anyám nem nézte a postaládát, és három levelet küldtem, hogy küldjetek nekem is csomagot, és mindig odaültem más gyerekek mellé, és megnéztem, hogy kibontják a csomagot. És kapta a csokit, meg minden, és kiderült, hogy vagy nem érkezett meg a levél, vagy rosszul címeztem, de nem érkezett
2: a
0: csomag.
2: Kis Ron Weasley.
0: Én voltam egyedül a táborban, aki sose kapott csomagot. És az volt a szórakozásom, hogy mindig odaültem más gyerekek, és megnéztem, kibontottuk együtt a csomagot. Persze rohadékok voltak, kis gennyek, megtáll az összes kis kretény. És soha nem adtak semmit, és mindenki küldtek. Három hétig voltam Zalakomárban. Három hétig.
2: De mi volt a tematikája a tábornak?
0: Nem tudom, már csak miatt kértek értem. Nem tudom, miért tettek három hétre egy táborba. Valami kastélyban voltunk Zalakomárban.
2: Isten, ez az halálpara volt.
0: És egy-két gyereknek volt karcjátéka, és az volt a szórakozás, ami persze nem adták oda, ezért odaültem, és néztem, hogy játszanak.
2: Hát jó, szerintem
1: nagyon szomorú gyerekkorom
0: nem,
1: volt.
0: Nem, aztán elkezdtem magam jól érezni az utolsó két napon, mikor már tudtam, hogy megyünk haza.
2: Ez lekerült a nyomásról, nem? És a leveleidnek a hangvétele utólag milyen volt, hogy elkezdett elbújulni? Kedves édesanyám.
0: Kedves drága édesanyám, küldjön egy csomagot nekem, itt a szegény Zalakomár.
2: Jó volna még rendni valamit.
0: Már mindenki úszik a csokoládéban, meg a Nestlében, meg a Ropiban. Küldjön édesanyám a szegény gyermeknek valami csomagot.
2: Kedves édesanyám, alig van már erőm írni. A tollam is lassan kifogy.
0: József csak Attila nem volt olyan éhes, mint amennyire éhes volt.
2: Szerettem önt, önöket.
0: Három hét.
2: Na ide figyelj!
0: De egyébként traumatizált, szerintem az traumatizált, mert megmaradt. Emlékszem a kastélyra, az üveges tekintetű farkasokra a falon, a medvékre, tehát nem volt egy jó hely. Három hét.
2: Farkasok voltak.
0: Hát ilyen, tudod, ez ilyen vadászkastély volt. Tudod, éjszaka kimentél vécére, összehúgyoztad magad, úgy féltél.
2: Ja, Istenem.
0: Na jó van, gyerekek, hát ennyi. Örülünk, hogy tudtunk segíteni.
2: Köszönöm szépen.
0: Hozd még a többi problémád is.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.
2: Hát

Erika és a Rádió egy kedvencei ebben a két órában, top 50, és akár még ötleteket is szerezhet az ember, hogy milyen zenékre szavazzon majd a Rádió egy top 500-ban, mert hogy a hétvégén is lehet voksolni az elmúlt 20 év dalaira. Részletek a radio1.hu.

0: Rádió egy top 50. A 40.
1: Az új kedvencünk Felix Delight-től, vagy ahogy mindenki ismeri, Lost Frequencies. Ő egy szemüveges rác, aki mintha most szabadult volna egy gamer klubból a Fortnite mellől, és aki semmi esetre sem popstar alkat, inkább anya kedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy nevezd zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb pop-szenzációjáról beszélünk, és ez így is van. Ez tőle a friss kedvencünk, a Live It All, érkezik Lost Frequencies a 40. hely.

0: Majd most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: ő válogathatta a vendégelőadókat és dolgozott az interaktív vizuális elemeken. Blondish remixelte az Empire of the Sun, Walking on a Dream című dalát, és ez a 34. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper pop dalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28. a Rádió

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a Rádió 1 top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéjét keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon a radio1.hu-n. Én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait. Mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal. Tele nyereményekkel. Tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Kori, kulacs, váltócú, cúzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az AirCarNet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
7: Dolga stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a Veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjár a Csalgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Csalgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Immár 5. alkalommal rendezik meg a Pöccintés a Völgyben Fantázia nevű eseményt a Pásztói Varázsvölgyben. A ma délután 3 órától este 10 óráig tartó eseményen a környék borászainak italait kóstolhatják meg az érdeklődők, közben pedig személyesen is megismerhetik azokat, akik a palackok mögött rejtőznek. A szervezők a borok mellett gasztronómiai finomságokkal is megörvendeztetik majd a közönséget. A jó hangulatról mindeközben DJ gondoskodik, este 8:30-tól pedig a Vasovszki Live formáció fellépése koronázza meg a rendezvényt. Hamarosan ismét ellátogat Pásztóra a Szent Gellért együttes, mely a Szent Lőrinc plébánia templomban fog koncertmisét adni. A vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő eseményre a belépés ingyenes. Idén is megrendezik a Zenevilágnapi koncertet október 1-én, csütörtökön Balassagyarmaton. Az este 6 órakor kezdődő eseménynek a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola ad otthont, az estházi gazdája az intézmény igazgatója, Lévárdi Beáta lesz. Az ünnepi eseményt Csak Gábor polgármester fogja megnyitni, aki egyúttal a balassagyarmati kötődésű zenészeket elismerő Szandai Mátyás díjakat is átadja. A koncerten az iskola művésztanárai és kórusa mellett a Balassagyarmati dalegylet és a Széchenyi Erkel Ferenc vegyeskar is fellép. A belépőkből származó összeggel a Promuzika Balassagyarmat alapítványt fogják támogatni. Egy igazi francia hangulatú őszi estére várják a közönséget október 2-án pénteken a Balassagyarmati Mixát Kálmán művelődési központba. A közönség Orbán Borit és zenekarát hallhatja majd, akik lemezbemutató nagy koncertet fognak adni. Az este 7 órakor kezdődő eseményre jegyek a Mixát Kálmán művelődési központban vásárolhatóak.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1
0: Top 50. A 27.
9: Let's

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét. A stúdióban továbbra is Györke Attila. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez a Top 50. David Guetta és a One Republic dala után 26. Teddy Swims. Igen, ez a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban, édesapjának egy korrekt bakelit levez gyűjteménye is volt, tele volt velük a ház, és mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalával, Lovers on the Dance Floor.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 Top 50, a 21.
1: A Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulztól, aki mellett Barbs énekel ebben a dalban. Eredetileg Barbara Argyro néven látta meg a napvilágot a hölgy. Ő volt az egyik közreműködő Martin Garrix Butterflies című dalánál is, szóval egy olyan hanggal készült ez a dal, amihez már köthető világsiker. Itt a Better Times, a Rádió 1 Top 50-ben, 21.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abrakadabra, amit Accent, Sera és Misha Miller követ. Don't Leave 17-ből lett 19-dik.

0: Rádió egy top 50. A 17.
1: A friss Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Hát megy az adok-kapok Ed Sheeran körül, nagyon sokan támadják. A legnagyobb rajongói próbálnak érvelni mellette. Ugyebár az történt, hogy Macklemore volt az elő énekese az amerikai turnéján. New Jersey-ben a rapper Macklemore pedig tartotta egy Free Palestina beszédet a színpadról, és előadta a palesztin párti tiltakozó dalát. Na hát ezek után Izrael párti szervezetek és a stadion tulajdonos milliárdosok úgy döntöttek, hogy nem engedik többet fellépni Macklemort a stadionjaikban. Ed Sheeran pedig próbált kimaradni a politikai adókapokból, úgyhogy nagyon sok rajongója a szimpátiáját elvesztette, de a turnéján fellépő többi sztárt is, meg a zenekarát is, akik mind Macklemort támogatták. Úgyhogy a legutóbbi philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót?

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

élje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: bukásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy top 50. A 13.

újdonsága, Golden Summer, 8. Lejjebb csúszott viszont a másik Taylor Swift-dal, Opel Light, 4.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a Top 50 után is. Szuper jó zenék, a Daily Mix-et ezzel a dallal indítjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó-Somoskő, 2 vár, 1 család. Sétálj át a történelmen!
3: Dolgos, stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjárat Salgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Salgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

Egy valódi szuper szombat lehet a mai, mindenkinek csak tegyünk egy lépést mi is felé. Na, történt a héten valami örömteli önökkel, akkor emlékezzenek rá jó szívvel, ha nem, akkor pedig legyenek önök azok, akik felejthetetlenné teszik ezt a napot egy barátjuknak vagy ismerősüknek. Tippeket nem fogok adni, annyival azonban hozzá tudok járulni a délutánhoz, hogy mostantól két órán át a lehető legjobb zenei szórakozást igyekszünk nyújtani mindenkinek itt a 100,4 Rádió 1-en, ezért töltsék velem, illetve velünk a következő 120 percet, Andu Ákos vagyok. Hertz és Purple Disco Machine Wonderful Life-jával már el is kezdődött a Daily Mix, vagyis 60 percen át a legjobb előadók legkedveltebb igazi mai slágerei követik egymást nálunk ezen a szombaton is. A sok-sok kedvenc zene közt pedig lehet majd válogatni hírekből, érdekes programokból és visszaemlékezésekből is. Mindent hoztam, úgyhogy maradjanak velünk. A zenei felhozatalból hamarosan itt lesz Sam Felt és Rosaline, jön az Outside, Calvin Harris és Ellie Goulding felvétele, de mindenek előtt Gail és az ABCDEFU.

Ez a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi, mai slágerek mennek. Pályafutása 40. évfordulóját ünnepli Pándi Piroska, Liszt Ferenc díjas érdemes művész operaénekes október 3-án jövő héten szombaton Salgótarjánban. A bagyasaljai származású énekesnőt a Pirla 40 gála koncerten pályatársai köszöntik majd, köztük Sasvári Sándor, Fonyó Barbara, Somogyi Erika, Kárpáti Norbert, Nédo Olga, Szilas Ágnes és Dr. Fehér Eszter, a zenei kíséretet Gonda László zenekara adja. Az október 3-án a József Attila Művelődési Központban este 6 órakor kezdődő jubileumi gálakoncertre a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a salgóremek.hu oldalon lehet elérni. Nálunk hamarosan Accent, Sarah és Misha Miller hangja tűnik fel a 100,4 Rádió 1-en, de Enrique Iglesias és Sean Paul igazi mai slágerét, a Bailandót is meghallgatjuk. Előttük azonban a szombat délután Dua Lipával fogjuk folytatni, hiába kéri, hogy ne kezdjük, most ez a dal forogni fog.

igazi mai slágerekért érdemes a 100,4 Rádió 1-et választani. Ma este rendezik meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Nógrád megyei gálaestjét, ezen köszöntik az év vállalkozóit, és itt hirdetik ki, melyik kategóriákból és kik nyerik el ebben az esztendőben a megyei prímadíjat. A Bátony terenyei Ady Endre Művelődési Központban rendezendő VOSZ Prima Gála fellépői közt ott lesz a balassagyarmati Latte Mafiato zenekar, Vaspál Alex artista tanítványaival lép fel, a folk opera összeállításban pedig Simon Kata, Lehocki Balázs, Kovács Dodi, Olá Patrik és több figyelemre méltó ifjú tehetség is bemutatkozási lehetőséget kap. A VOSZ Prima Gála tehát ma este 17 órától rendezik Bátony terenyén a Művelődési Központban, ahol kiderül, kik lesznek Nógrád új prímadíjasai és az év vállalkozói. Mi Ed Sheeran felvételével folytatjuk a Daily Mixet itt a 100,4 Rádió 1-en, az igazi mai slágerek közt jöjjön a Shivers.

Ne feledjék, az igazi mai slágerek a 100,4 Rádió 1-en mennek. Ma este is játssza az évadbeli első premier előadását a Zente Ferenc Színház. Csütörtök este mutatták be a Két néni, ha megindul című vígjátékot, amelyet aztán tegnap is műsorra tűztek a kamarateremben. A temetői road movie-ként is apostrofált előadásban két párizsi vénkisasszony idős anyjuk halála után édesapjuk sírját keresni indulnak az éjszakába. A darabban Vándor Éva és Kökényesi Ági játszik az előadást, ezt követően október végén tűzi újra műsorra a Salgótarjáni Teátrum. Jövő héten, kedden is a kamaraterembe várják a színház kedvelőket, akkor pedig a Szkepen furfangjai című vígjátékot játsza újra a Zente Ferenc Színház. Mi pedig nem, hogy megindultunk, de egyenesen robogunk, Shawn Mendes felvételével folytatjuk a Daily Mixet itt a 100,4 Rádió 1-en. Az igazi mai slágerek közül most a Treat You Better megy.

Csak igazi mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió Egyen, és benne egy közérdekű közlemény ismét mosatja és tisztítja Salgótarján, Somoskőújfalu és Vizslás ivóvíz hálózatát, valamint víztároló medencéit az Észak-Magyarországi Regionális Vízműzérté. Hétfőn és kedden a Salgótarjáni városközponti 2x500 köbméteres medencét, valamint a töltő és elosztó hálózat csöveit tisztítják, szerdán és csütörtökön pedig a Rokkantelepi rész következik majd. A tevékenység következtében az érintett részeken élők a víz elszíneződését, a nyomás csökkenését, esetleg rövid ideig tartó vízhiányt tapasztalhatnak, a szolgáltató a fogyasztók megértését kéri. Nico és Vince felvétele az Am I Wrong, ha nem is a csapból folyik nálunk, de szerencsére elég gyakran hallható. Jön tehát egy az igazi mai slágerek közül itt a 100,4 Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

A 100,4 Rádió Egyen továbbra is csak igazi, mai slágerek szólnak. Visszatér Salgó Tarjánba az Attraction Látványszínház társulata. A Britain's Got Talent győztes, világhírű csapat idén ősszel egyedülálló, nagyszabású országos turnéra indul, és természetesen érintik a Nógrádi megye székhelyet is. A Salgó Tarjáni születésű Szűcs Zoltán Szücsi vezette fénnyel és árnyékkal szórakoztató társaság legutóbb 4 éve a város 100. születésnapján járt a József Attila Művelődési Központba, ahová december 19-én szombaton este térnek vissza vadonatúj műsorukkal. Az Attraction Látványszínház decemberi Salgó Tarjáni fellépésére jegyek a dudasjegyshop.hu oldalon válthatók. Mi Maroon 5 és Cardi B felvételével folytatjuk a Daily Mixet itt a 100,4 Rádió 1-en. A sok igazi mai sláger közül már forog is a Girl Like You.

0: Eltelt a mai délután első órája, azaz a Daily Mix itt a 100,4 Rádió 1-en. A zenei felhozatal azonban továbbra is csak igazi mai slágereket tartogat majd nekünk a következő 60 percre is. Ahogyan megszokhatták, egy órától vételkörzetünk legfontosabb híreinek összefoglalójával várjuk Önöket. Azt követően pedig jön egy újabb óra, csupa-csupa kiváló zenével, amit egy igazi mai slágerrel indítunk. Igen, Tóth Abigail és Accent Sugar Daddy-ével folytatjuk majd az újabb órát itt a 100,4 Rádió 1-en. Ezzel várjuk Önöket hamarosan, ne menjenek most már sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kori, kulacs, váltócuc, uzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucsonnál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az Aircarnet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
4: Dolgos, stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjár a Csalgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Csalgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
1: Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
5: Több mint 20 napirendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén Salgótarján közgyűlése. Újabb szakképzős diákok szerezhettek szakmai tapasztalatot külföldön. Összesen 24 napirendi pontot tárgyalt csütörtökön Salgótarján közgyűlése. Többek között szavaztak az idei költségvetési rendelet módosításáról, melynek kapcsán Ötvös Mihály képviselő felvetette, készíte az önkormányzat tervet arra az esetre, ha nem kapja meg a kormánytól az év elején megígért 1 milliárd forintos működési támogatást. Fenyvesi Gábor alpolgármester kifejtette, természetesen készítenek intézkedési tervet. Egy ekkora hiányt azonban pusztán ezzel nem lehet kezelni. Kiemelte, elengedhetetlen, hogy teljesüljön a kormánnyal történt megegyezés, és bízik abban, hogy teljesülni is fog. Hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak Szafkó Zoltán országgyűlési képviselővel, aki próbál eljárni ebben a kérdésben a kormányzatnál és a minisztériumoknál. A közgyűlés döntött arról is, hogy utólagosan jóvá hagyja a szeptember 1-én indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos pályázat benyújtását. Összesen 168 fő foglalkoztatását tervezi a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A közgyűlés arról döntött, hogy az SBTC Egyesület szakosztályai, valamint a Salgótarjáni kézilabda és kosárlabda csapatok fenntartói 5-5 millió forint pénzbeli támogatásban részesüljenek. A közgyűlés csütörtöki üléséről a jövő héten újabb beszámolókkal jelentkezünk majd. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum két salgótarjáni iskolájának összesen 18 diákja szerezhetett szakmai tapasztalatot külföldön az Erasmus Plus program jóvoltából idén-nyáron, adta hírül a szakképzési centrum. Mint ismertették, a Stromfeld Aurél Technikum és a Borbély Lajos Technikum szakképző iskola és kollégium tanulói az andalúziai Kordobában, illetve az erdélyi Sepsiszentgyörgyön teljesíthették a nyári szakmai gyakorlatukat. Az Erasmus Plus programban nem csak tanulók, de 12 tanár is részt vehetett a két említett iskolából. Ők Dániában, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban, illetve Németországban szerezhettek tapasztalatokat a szakképzés ottani rendszeréről és iskoláiról. Immár 20. alkalommal rendezték meg a Nógrádi Vármegyenapot múlt szombaton, az eseménynek ezúttal Drégáj Palánk adott otthont. A hagyományoknak megfelelően átadták a megyei kitüntető címeket és díjakat is. Nógrád újdonsült díszpolgárai dr. Bódis Pál és Szalai Miklós lettek. A balassagyarmati születésű dr. Bódis Pál 1984-ben szerzett jogi diplomát az ELTE-n. 2020 óta tölti be a Nógrád Vármegyei Ügyvédi Kamara elnöki tisztségét. A Salgótarjáni születésű születésű Szalai Miklós a testnevelési főiskolán szerzett diplomát. 1964 és 72 között a STC NB1-es labdarúgó csapatának meghatározó játékosa volt, és tagja volt az 1968-as olimpiai bajnokcsapatnak is. Az élet különböző területein maradandót alkotó személyeket és közösségeket is elismertek a Vármegye napon. A Nógrád Vármegyei Önkormányzat közgyűlése a szociális terület Salkaházi Sára díját Fábiánné Boros Beáta, a Berceli Belső Cserhát család és gyermekjóléti szolgálat vezetője, és Takácsné Petre Ildikó, a Bujáki Idősek Klubja korábbi vezetője kapta. Az oktatási Veres Pálné díjat Tresó Pál, a Balassagyarmati MVSC Szondi György Technikum oktatója, valamint a Bátonyterenyei Kossuth Lajos általános iskolatan testülete érdemelte ki. Az egészségügy Perlici János díját dr. Brumár Mihály és dr. Varga Erzsébet vehette át. Nógrád vármegyei nemzetiségekért díjban részesült Szőrös Vilmos, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának Nógrád vármegyei képviselője, és Stankóné Steflik Éva, a Nézsai Mikszát Kálmán szlovák nemzetiségi általános iskola igazgatója. A további díjazottakról következő hírblokkjainkban hallhatnak majd. Lezárták a nyomozást a rendőrök az ellen a 29 éves férfi ellen, aki tavaly nyáron megölte a testvérét Somoskőújfaluban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A szakértők bevonásával folytatott eljárás során bebizonyosodott, hogy a 29 éves férfi már 2024. októberében is bántalmazta testvérét. A rendőrség befejezte a vizsgálatot, az iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek. Egy Széchény mellett megjelölt fehér gólya különleges útvonalon jutott el az afrikai Szomáliáig, a de facto önálló Puntland területéig, írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. A madarat júniusban Pöstény pusztán gyűrűzte meg Pap Ferenc természetvédelmi őr. A jeladó adatai szerint a fiatal gólya jelentősen eltért a faj megszokott vonulási útvonalától. A Vöröstenger arab félszigeti partvidékét követte, majd Jemen déli részénél átkelve érkezett Afrika szarvára. A madár azonban elpusztult, egy száradt folyómederben találtak rá. A helyi hatóságok szerint az extrém aszály, a hőség és a kimerültség okozhatta a pusztulását. A történet Puntlandban nagy figyelmet kapott. A helyi környezetvédelmi minisztérium vezetője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűző központjával is felvette a kapcsolatot, és jelezte, hogy az állami sajtó bemutatná a Széchenyi gólya történetét a vonuló madarak védelmének népszerűsítése érdekében. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították a jelentkezést a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, közölte Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Az október 12-től 18-áig tartó programhoz koordinátorként és önkéntesként is lehet csatlakozni. A jelentkezéseket szeptember 27-éig, vagy az eszközök kimerüléséig fogadják. A Teszed akcióhoz már Nógrád megye számos településéről csatlakoztak. Az önkénteseket többek között Pásztón, Romhányban, Érsekvadkerten, Taron és Bátonyterenye több pontján is várják majd. Salgótarjánban már most több mint 10 helyszínt jegyeztek be. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepelte múlt pénteken a Balassagyarmati Tűzoltóság. A megemlékezés a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya épülete előtt kezdődött, ezután a résztvevők ünnepélyesen felvonultak a városban egészen a régi megyeháza épületéig, amely előtt felsorakoztak a tűzoltógépjárművek is. A régi vármegyeháza dísztermében megtartott ünnepi állománygyűlésen először Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott beszédet. Köszöntőjében méltatta a tűzoltó elődöket, hangsúlyozva, hogy a hagyományokat nem csak megőrizni, hanem gondozni is kell. Mohács Gábor tűzoltó alezredes, a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője felidézte a tűzoltóság történetét a Balassagyarmati önkéntes tűzoltó és torna egylet megalakulásától kezdve, és kijelentette, hogy az évek alatt egy dolog nem változott, a tűzoltók elhivatottsága a segítő szándék. Csak Gábor Balassagyarmat polgármestere köszöntőjében a tűzoltó szakma népszerűségét hangsúlyozta, és a lakosok nevében megköszönte a város tűzoltóinak munkáját. megkezdi a 2026-27-es bajnokságot a salgótarjáni KSE felnőtt férfi kosárlabda csapata. Az NB1 B-piros csoportjában szereplő együttes az első fordulóban hazai terepen lép pályára. Szombaton délután 5 órától a Deac U23-as gárdáját fogadják a salgótarjáni városi sportcsarnokban. Mindazok, akik személyesen nem tudnak részt venni a mérkőzésen, a legnagyobb videó megosztó oldalon a Sport Salgó Kft. Csatornáján követhetik a találkozót élőben. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég Manógrád megye térségében, csapadékra nem számíthatunk. A hőmérséklet délutánra 19-21 fokig emelkedhet. Holnapra szintén változékony időt jósolnak, eső ekkor sem várható. Hajnalban 3-7 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben 20-22 fokot olvashatunk majd le a hőmérőről. Hétfőn már a napsütésé lehet a főszerep, az előrejelzések szerint szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. Napközben 23 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Andó Ákossal. Csak igazi mai sláger.

Az új órában is csak igazi mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió 1-en szeptember 26-án szombaton, amikor a Justinák ünneplik a névnapjukat. Ez egy latin eredetű név, amely a Justus továbbképzett Justinus alakjából ered, jelentése pedig igazságos, igaz ember. Lássuk, hogy milyen érdekességek fűződnek ehhez a naphoz. 1580-ban hazatért Sir Francis Drake, miután körülhajózta a földet. 1957-ben bemutatták a Broadway-n a West Side Story című musicalt, a zeneszerző Leonard Bernstein volt, 1960-ban pedig Fidel Castro az ENSZ történetének leghosszabb beszédét tartotta szeptember 26-án, 4,5 órán át beszélt. 1973-ban pedig ezen a napon volt a Concorde első repülése Washington és Párizs között, az út 3 óra 33 percig tartott. Lássuk, hogy kik születtek szeptember 26-án. 1888-ban T.S. Eliot Nobel-díjas amerikai költő, 1898-ban pedig George Gershwin amerikai zeneszerző, 1948. szeptember 26-án látta meg a napvilágot Olivia Newton-John brit születésű ausztráliai énekesnő és színésznő, 1981-ben pedig Serena Williams négyszeres olimpiai bajnok, 23-szoros Grand Slam győztes amerikai teniszező, és lássuk, hogy kiktől kellett elbúcsúzni ezen a napon. 1902-ben Levi Strauss amerikai iparostól, a Farmer nadrág névadójától, 1945-ben Bartók Béla magyar zeneszerzőtől, népzenekutatótól, 2004-ben pedig Kabos László Jászai Mari díjas magyar színésztől, humoristától. Hamarosan itt lesz velünk az igazi mai slágerek közt Alex Warren, valamint Lady Gaga egy-egy felvétele, előttük azonban a 21 Pilots következik, és a Hiddens.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez még mindig a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi mai slágerek mennek, és több érdekességet is tartogat ez a szombat nekünk. Ma van ugyanis a nyelvek európai napja. Az Európa Tanács kezdeményezésére 2001 óta ünneplik, célja a nyelvi sokszínűség népszerűsítése és a nyelvtanulás ösztönzése. Ugyancsak a mai a Tiszta hegyek napja, egy környezetvédelmi jeles nap, amely a hegyvidéki területek tisztaságára, a szemétszedésre és a törékeny hegyi ökorendszerek védelmére hívja fel a figyelmet. Szeptember 26-a egyben a nukleáris fegyverek teljes betiltásának nemzetközi napja is, az ENSZ hivatalos emléknapja, amely a globális nukleáris leszerelés fontosságát hangsúlyozza a békés jövő érdekében. A fogamzásgátlás világnapját is ma ünnepeljük, egészségügyi és felvilágosító napról van szó, amely a tudatos családtervezésre és a szexuális edukáció fontosságára fókuszál, és ugyancsak ma van a környezet egészségügyi világnap, amely a környezeti tényezők emberi egészségre gyakorolt hatásait állítja a középpontba. Nálunk Ella Ear és a Rudiment, a felvétele forog azonnal itt a 100,4 Rádió 1-en szombat kora délután. Jön a Waiting All Night.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Csak igazi mai sláger megy a 100,4 Rádió 1-en, és nézzük, mire számíthatunk időjárás szempontjából, hogyan készüljünk a hét utolsó napjaira. Időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg ma a napsütés, de csapadék nem várható, a légmozgás sem lesz jelentős, a délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Holnap a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható. David Guetta és Bibi Rexa igazi mai slágerével folytatódik a szombat délután a 100,4 Rádió 1-en. Jön az Eiffel 65 feldolgozásból született I'm Good.

Bizony, lassan-lassan 14 óra, amikor is menetrendszerűen érkezik a programajánló a hétvége hátralévő részére. Én megköszönöm az elmúlt két órányi figyelmüket, maradjanak a 100,4 Rádió 1 mellett, találjanak nálunk továbbra is sok-sok felcsendülő kedvencet. Diplo és Sidepiece igazi mai slágerével, a Purple Disco Machine által átkevelt On My Mind-dal kívánok további szép szombatot mindenkinek, Andó Ákost hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen.
6: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
8: Köszönjük!
6: Rádió 1. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: Immár 5. alkalommal rendezik meg a Pöccintés a Völgyben Fantázia nevű eseményt a Pásztói Varázsvölgyben. A ma délután 3 órától este 10 óráig tartó eseményen a környék borászainak italait kóstolhatják meg az érdeklődők, közben pedig személyesen is megismerhetik azokat, akik a palackok mögött rejtőznek. A jó hangulatról mindeközben DJ gondoskodik, este 8:30-tól pedig a Wasowski Live formáció fellépése koronázza meg a rendezvényt. Ismét ellátogat Pásztóra a Szent Gellért együttes, mely a Szent Lőrinc plébánia templomban fog koncertmisét adni. A vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő eseményre a belépés ingyenes. Egy igazi francia hangulatú őszi estére várják a közönséget október 2-án pénteken a Balassagyarmati Mixát Kálmán művelődési központba. A közönség Orbán Borit és zenekarát hallhatja majd, akik lemezbemutató nagy koncertet fognak adni, az eseményt pedig borok és finom falatok teszik majd teljessé. Az este 7 órakor kezdődő eseményre jegyek a Mixát Kálmán művelődési központban vásárolhatóak. Pirla 40 címmel ad jubileumi gála koncertet Pándi Piroska Salgótarjánban. A Remek Salgótarjáni Rendezvény Média Turisztikai és Művelődési Központ ismertetése szerint az est során számos kiváló művész lép színpadra, többek között Sasvári Sándor, Fonyó Barbara, Somogyi Erika, Kárpáti Norbert, Nédó Olga, Sziras Ágnes és Dr. Fehér Eszter. Közreműködik a Gonda Music Band. Az október 3-án szombaton este 6 órakor kezdődő gála koncertnek a József Attila a művelődési központ fog otthont adni. Az eseményre a belépés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot a salgóremek.hu weboldalról elérhető felületen kell jelezni.
6: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Na, akár erre a dalra is lehet szavazni, Rádió 1-esek. A Rádió 1 top 500-as listánk összeállításakor 0620-311-111 a számunk, vagy top500@radio1.hu. Ez az e-mail címünk. Lóit hozom, aki a napokban Londonban járt Sam Smith koncerte, mert hogy óriás rajongó, és dalokat is szerez ebben a pár napban. Úgyhogy lehet, hogy nagy hatással lesznek majd az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió-e, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és folyamatosan jönnek a top 500 voksok e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben. Most Erikától egy...
1: Lady Gaga, mutatja kislányom Lady Gaga.
0: Igen, ő a nagy Gaga fan?
1: Igen.
0: Ugye múltkor ő nyerte meg a top 500-at, ezt persze nem zárja ki, hogy idén is valami hasonló történjen. Bármi Lady Gagától?
1: Bármi.
0: Jó, oké, felvettem ezt is a listára, nektek pedig szuper jó hétvégét.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia. Szia. Tibi is voksolt, mégpedig erre a klasszikusra. Ha van valami, ha van egy refrén, amitől libavőrös lesz az ember, akkor az a Poker Face, ezt is felvettem természetesen a listára. Most pedig indítom a Fastboy dalát, ez a Good Life. Jó hétvégét a Rádió 1-jel.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Egy menő olasz house DJ talált, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal. Tele nyereményekkel. Tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rá...

Rádió 1-es kedvence The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22-2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: mert a rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és egy újabb Top 500 box. Hello!
1: Szia Márti! Én a Cyrilre szeretnék szavazni.
0: Sound of Silence, az milyen hatással van?
1: Az nagyon. Hát el kell, hogy mondjam, hogy az a csengő hangom.
0: Hát annyira éreztem. Összekapcsolódott így az idegrendszerünk. Sound of Silence, Ray Vox.
1: Így van. Jó, így van, igen, okay. Igen.
0: Felvettem ezt is. Hozzájárultál a Rádió 1 Top 500-hoz.
1: Igen.
0: A közösség erejéhez. Köszi, hogy itt vagy velünk hétvégén is.
1: Jó, oké. Okay.
0: A folytatásban pedig egy olyan szupersztár, aki korábban nyert már Rádió 1 Top 500-at, Dua Lipa és a Training Season.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: Vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rád.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, hát a héten minden értelemben beköszöntött az ősz, most már csillagászati és meteorológiai ősz is van, kivéve a délutáni live mixben és a Cookie Weekend Show-ban, mert hogy Cookie ezen a szombaton is 2 órán át mixel majd Summer Edition, élő kívánság műsor is lesz 8 órától diszkósít, 9-kor pedig startol a World Disney Radio Show. Most az egyik rezidens a folytatásban, Regál Lili és a Hilmi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most például a kolumbiai szupersztár, aki szeptember 18-án szombaton elstartolt Madridban, 12 koncertből álló sorozata indult el, 25 dalos műsor, egy ilyen igazi greatest hit koncert, 50 ezer néző előtt, egy róla elnevezett arénában, micsoda személyi kultusz, Shakira érkezik, és ez az igazi mai sláger mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szólt Lói dala, Get Lucky, a közben is folyamatosan is érkeztek a Top 500 boksok. Most is egy, hello!
1: Irma vagyok, te jó?

0: Nálad ez a numero uno évek óta?
1: Igen, még a csengő hangom is ez.
0: Olyan sokan mondják egyébként, ezt képzeld el, hogy a csengő hangom, nekem nem tudom, 20 évvel ezelőtt volt csengő hangom, ez olyan cuki, hogy még van. Nagyon sok rádió egyes, akivel beszéltem, akik így a top 500 voksokat elküldik, így elmondják, hogy és egyébként ez a csengő hangom. Úgyhogy,
1: igen.
0: És mi, melyik része az intro a csengő hangod, vagy már a refrén, amikor megy a csapatás bulizás?
1: Ahogy kezdődik egy dolog. Nem csak a refrén, nem.
0: És mindenkinél így csörög, vagy azért van, akinél beállítottad a Teddy Swims-t?
1: Mindenkinél.
0: Ez az általános. Na jó, felírtam a listára, Te is hozzájárultál.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia.
1: Nagyon-nagyon örülök.
0: Októberben ismét jön a Rádió egy top 500, akár

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy és Tamás kérdezi tőlem, hogy mikor lesz a nagy konténer nyitóparti Balázsékkal. Október 9, reggel 6 és 10 óra között Duna Plaza főbejárata. Ezek a fő paraméterek. És egyébként a helyszínen is lehet még kulcsokat nyerni. Két A-klassz szupersztár a folytatásban. Szia, és Kendrick Lamar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez a

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó-Somoskő, 2 vár, 1 család. Sétálj át a történelmen.
3: Klímák, hőszivattyúk, Carrier és Ariston márka képviselet. Salgótarjánklíma.hu.
4: Dolgozz stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjár a Salgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Salgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
5: Ahol!

0: Laci a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, még ebben az órában, aztán jön Kuki, a francia Muki, aki két órán át mixel, mert a Before Party Show még mindig Summer Edition, nyári kiadás. Hát annak ellenére, hogy a héten minden értelemben beköszöntött az ősz, csillagászati, meteorológiai, viszont hivatalosan ez még a vénasszonyok nyara. Sam Feld, Heart Like Mine, ezt hozom a folytatásban.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy, indítom már is Alex Warren dalát, amit most nagyon-nagyon szeretünk, ez a Fever Dream. Tavaly a top 500-as listánkon az Ordinary az 54. helyen szerepelt, szerintem most is találkozunk vele, és lehet, hogy ezzel a dallal is.

Újra megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például Tom Cruise nagy barátja, Taylor Swift, aki meglepte a héten a rajongókat a jó hírrel és a kis ajándékkal, pénteki megjelenése az énekesnőnek a vadi új dala Patient Zero. Egyesek szerint a The Life of a Showgirl albumból lesz egy ilyen deluxe változat, és azon kap majd helyet. Erről az albumról hozok egy óriás Rádió 1-es kedvencet.
1: Termék megjelenítés tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és Kámrád dala alatt is folyamatosan érkeztek a voksok, a top 500-as listánk, hát nem mondom, hogy szépen lassan összeáll, mert elképesztő sok üzenet érkezik, SMS-ben, Viber üzenet, e-mail is, ugye a top 500 kukac radio1.hu-ra. Tamás is itt van velünk szombat délután. Szia Tamás!
1: Szia, szia Márti!
0: Na mik a voksok? Mikre tipp? Ehhez bármit beszavazhat az elmúlt 20 évből.
1: Hát elmondtad, amit szavaznék. Az én szavazatom az Kamrád, de van két tini lányom, és egyik a lelkemre kötötte, hogy Korean pop legyen, Korean pop, vagy K-pop, a másik pedig bizonyos Pedrót, aki belőlem egy szamár is lehetne, nem akarok őt megbántani, de sajnos én nem ismerem, de mindenképpen a lányok szavazatai előrébb vannak, és annak adjuk, akinek kevesebb van.
0: Jó, oké, K-pop,

0: Mind a kettő ott van a listán, és köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Köszi, jó volt hallani a hangot, Márti. Szia, hello!
0: Szia! Hú, megelőlegezem, erős lista lesz az idei is. Zara Larsson, Last Life, egy nagy pop klasszikus a folytatásban, Cookie pedig érkezik 5 órakor.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például Eva Max, aki, ha már itt nagy top 500 visszaszámlálásban vagyunk, nyert korábban Rádió 1 top 500-ot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most is idén is sok szavazatot kap. Jön nem sokára Cookie, a francia Muki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Goreny

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Yeah. Ez itt a Rádió Egyon Sokig, ez Ivai Schlager, megy benne a Bifa Party Show, Summer Edition, az egyik üzenek itt szól, Vajber Rendszegoki, ismét pécázunk, moron, nem nagyon esznek a halak, és szeretnék kérni velem egy jó fogós zenét, közben sütjünk a grill cuccot, ezt a beesett két potyazó, üzennék kik is valamit kérlek, legalább valami sör videtek pista, üdv, Zsolinyó és Sanyikai, köszi, ha bemondod. Inkább ígyetek egy kis vizet, vagy narancsúz, sokkal egészségesebb, jó, mert az alkohol ez nem jó. Fúj. Vizet, ígyetek vizet, kuki fizet, jó? Az egyik üzenek itt szól SMS-en, szökő kímai üzenetem kicsi szívemnek, túl vagyunk a nehéz héten, náthadár és gyengeséggel, hétfőjön a feltődés, addig is meleg tea, búj az ágyban, gondolj egy szép éjszakára, pihen sokat, este várlak, nagyon

Az itt a Rádió Egyon, csak igazi, ma is legyen megy, kaptam egy aranyos SMS, amit szól. Szia Kuki, nagyon földobod ezekkel a dalokkal a napomat, és te veled itt Zircen, a Zircikonon találkoztunk egyszer, és én azóta ismerlek, és imádlak téged, és amúgy tervezetben van 3 dalodat TikTokon feldolgozni, értékelő videóként. Üdvözlettel Rami, aki egy éve a Rádió 1 fa.

style. Cookie stílus magyarul, franceul cookie style. Still, still, still. Érkezik Playboy, ez a szám címe, rólam szól. Alala, cookie. Ha, persze. Ugel, az előadó, francia DJ producer. Jó, Playboy, picike lájtozunk, utána egy kis szünet, szünet után, újra egy óra mixelés. Ha.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez a

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Oké, Ale, zenélünk? Zenélünk, van egy jó hírem. Következő megszólalás 13 perc múlva. Pihi nektek, ugye? Nem fogtok hallani a csúnya hangomat. Csak mixerek. Ale, hopp!

Zunk szép estét, üdv, Adam! Na, hát akkor kelemes a randizás, kívánok neked, drága Adam! Legyél egy jó kis tűzérték este, jó? Na, érkezik egy újdonság, ez a sajátom. Jobban mondva, sajátunk, mert ott van mellettem a jó barátom Kaner. Ültünk több napon keresztül stúdióban, és ez lett. A szám címe Fire. Szóval fogjátok sok szeretettel a legújabb Cookie Kaner elegütt. Fire itt a rádió egyen, oké? És egy kis üzenet. Ha esetleg tetszik nektek azt a zenét, nyugodtan lehet kérni azt a dalt a kívánsági sorban US Gary-vel. Hétköznap, jó? Allez, Cookie Kaner, Fire itt a rádió egyen. Na gyere, baby, énekelj el!

mi fogunk? Így is van, hamarosan! Mixelek tovább nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, kivel találkozunk, azt is elmondom. Oho! Lesz egy kis foci hangulat.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Magazin Vajisnagi a magazinik üzenek itt szól. Sziasztok, a top 500 listára szeretnék szavazni. Only me off my heart skips a beat-re szeretnék szavazni. Rádja csak igazi Vajisnagi a megy. Jó étvégét, édes Endre ezt írta. Jó, Endre, köszönjük szépen, és a szavazás felértünk, jó?

0: Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, még egy óra keresztül itt leszek veletek. És most rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallani. Mert igen, élő kívánság műsorra. Van kevetek, nyugodtan lehet telefonálni, SMS-ezni, Viberezni a 0620-3-111-111-re. Jó, nem sokára újra zenélünk, jelkezik Taylor Swift, és a szám címe The Fate of Ophelia.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Dolgoz stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjár a Csalgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Csalgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
8: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. Öt helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
9: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Rádió 1.
3: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Rádió Egy, tessék!
2: Halló!
1: Halló, szia! Rádió Egy hívtad, hello, szia!
2: Hello, én...
1: Igen?
2: Zenét szeretnék kérni.
1: Egy zenét szeretnék kérni. Alleluia Martin Garrix-hez, jó lesz neked?
2: Persze.
1: És mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, először ott hívnak téged?
2: Nórinak.
1: Nóri, na, Nóri, kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Martin Garrix, kinek szóljon?
2: Neked.
1: Nekem? És mit, mit szeretnél nekem üzenni?
2: Hát, legyen további szép délután.
1: Neked is, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Csáhó, szia, szia!
2: Yeah.
1: Ritka valaki küldi nekem egy zenét, tényleg, de sikerült. Jó, jó, cuki volt. Allé, érkezik Martin Garrix, Ed Sheeran elegütt, meg egyszer mondom, Ed Sheeran, világsztár, a szem címe Repeat It. Allé, hopp kukikám, indíts be!
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, hölgyeim és uraim, egy hűséges aggatók, csak kicsit furi a hangja most. Haló!
2: Igen, igen, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi a bajod, Viktor?
2: Még azt nem tudom.
1: Ah!
2: Mikrobiológiai problémái vannak.
1: Mikrobiológia, biológia, az jó, oké.
2: Okay. Igen, vagy vírus, vagy baktérium, még nem tudom.
1: Ja, megfasztád?
2: Hát, úgy is mondhatjuk.
1: Hát, figyelj, sokan vitatkoznak velem, hogy a megfázás nem létezik. Dehogy
2: igen,
1: nem.
2: Igen, ezt akartam mondani.
1: Dehogy nem. Figyelj, csinálunk egy ilyen, megyünk ketten Alaszkában. Jó, Alaszka?
2: Jó.
1: Zuhanzol egy jó meleg vízzel, jó vízes a hajad, és mész a mínusz 45-ben. Paf!
2: Paf lesz, igen, igen, igen.
1: Paf!
2: De feltöltöm magam vitaminokkal, és meg kell, hogy ígyem.
1: Létezik azt a megfázás, gyerekek, létezik. Na, de nem vagyok doktor, ma mondjuk szép lett volna, ez lettem volna, hát szerintem bajban lennék. Viszont, mint műsor etető, még itt vagyok, és kínálok neked egy lehetőséget, hogy kérjed el tőlem, és küldjél valakinek.
2: Csodálatos lehetőség.
1: Ugye?
2: Foglalkozom a táplálkozásokkal, keresem a megfelelőt is. Az egyik tanulmány azt mondja, hogy nem biztos, hogy jó a húsfogyasztás.
1: De figyelj,
2: nem tudom, hogy
1: bocsánat,
2: így van-e.
1: Bocsánat, most ezt kérdezted, ezt kértem tőled, hogy mondd meg, mit szeretnéd kérni tőlem, ilyen zeneileg, nem ilyen hús, amit tudom én.
2: Valami húsmenteset.
1: Húsmentes.
2: Legyen mondjuk vegári.
1: Ja. És kinek szeretne küldeni a What is my DJ?
2: Minden őrültnek, olyanoknak, mint én vagyok.
1: Oké. Köszönöm szépen a telefonnál, és most viccon kívül jobb urást kívánunk neked, jó? Innen a stúdióban
2: köszönöm
1: vagyunk
2: szépen.
1: Egy páron, jó van? Ciao, szia, szia. Uraj, picike jobbra barán ment az a beszélgetés, de most zene érkezik a legújabb, nem vegán, hanem Regan Lili, a szám címe Heal Me.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor 20 óraig megyünk tovább, ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Cucu vagyok, szia Kuki!
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm, most már tele a pocak, úgyhogy jókat.
1: Finom volt a vacsora, gondolom akkor, ugye?
2: Igen, grilleztünk, itt vagyok a lányomnál, Klaudiának, meg férjének, Gábornál, itt van Nászaszom, Enikő, Jancsi,
1: nagy a buri akkor, nagyon jó, szuper.
2: Nagy,
1: nagyon jó, az nagyon. És mit szeretnéd kérni tőlem, szabad tudni?
2: Igen, David Gettát, a Nászaszom kedvence, lehet kérni?
1: Persze, és kinek szóljon?
2: Hát így akkor az egész társaságnak. Nagyon jó a hangulat, úgyhogy jó érezzük magunkat, és így mindenkinek, jó?
1: Oké, megbeszéltünk, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél!
2: Oké, köszi, szia,
1: szia, Puki! Szia, David Guetta, I don't wanna wait, allé, a Pukikán, pörögünk!

0: Zsancsó a Rádió Egyen.
1: Lassan végig a kívás a műsornak, de van még egy telefonaló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen, minden rendben van.
1: Jó idő volt ma, nem azért? Ahhoz képest, hogy szeptember végé van.
2: Igen, azért még jó.
1: Ja, sőt, jövő héten 23 fok várható, tényleg, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Na!
2: Elvittem a szeptember így.
1: Így van, ingyen jár. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Rihannától szeretnék kérni egy számot Aminának, a család legjobb barátjának, ismerősének.
1: Oké.
2: Okay. Szeretnék kérni, nagyon szereti.
1: Oké, okay. Rendben, megbeszéltünk mindent?
2: Igen, okay. Igen, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, a telefonáltál, jól legyél.
2: Szívesen, szia, Kuki,
1: ciao, ciao, szia. Rihanna, where have you been? Ez következik, és ennyi. Indíts be, Kuki.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Itt van 3 DJ, Barán Attila, Hanvoy PJ, DJ Junior. Ők jönnek szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este 9 érkezik US Giri és a World is Mine csapattal együtt. Mielőtt közelebb holnap találkozunk 17 órakor, én búcsúzom tőletek. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Holnap újra találkozunk. Szép estét, Kuki voltam, sziasztok!

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez ha

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsba. Micsoda?
3: Te meg a bogrács.
2: Ilyen marha pörköltet csinálok.
4: Nem áll.
2: Ez is bográcsba.
4: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát az nem olyan.
2: Na most ez
3: a vegánoknak is kedvezni.
2: Most kételkedtek ebben?
4: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Odi előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok lesznek.
3: Én takarítottam, Feri, főzött
4: sütő. Odaálltunk a Lacival, mi grilleztünk, érted?
2: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grill sütő?
4: Gondolom.
2: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
3: Látod,
4: amúgy... meg akarok bolondulni.
2: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
3: Ready to get mad.
2: Ami nem megyek neki a halászlé, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
4: Igen.
2: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
4: Olyan.
3: Az mozog
4: olyan.
3: A szád is hazudt.
2: Nem, tökre bevallannám, vagy nem.
3: És de milyen lecsót csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
2: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
4: Nagyon jó.
2: Rendesen szalonnával indítok.
3: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről...
2: Nincs megnyitva semmi.
3: Jó,
2: ez bántó. Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
4: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
2: Fogd be, aztán zabálják! Mit ugrat? Hát mit
4: ugrat? Van valami,
2: ha majd nézsz majd? Hoztál nem hoztál őrös majd? Üljél, töltsél rövid, aztán pofádat megfogod, szeled a kenyeredet, megeszed, amit eléd rakok.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, mesdames and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelet, nagy érdemű publikum, Discosit Radio, Rádió 1-en. Szombaton is igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
7: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Bomb-

0: lesz. Bárány Attila vagyok.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, FMM Beben applikáción keresztül én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, én is félőben vagyok, mert pont most kezdtem a szettemet a Balatoni Pop záróján Balaton Fűszön, de itt vagyok és segítem Honvaj PG munkáját zenei hírekkel is.
2: Tessék kapaszkodni, mert a Rádió 1 egyik legnépszerűbb dalával érkezünk, ez az első, és ezzel kívánunk kellemes rádiózás. Jön Alex Kenji, itt a Diszkosít Rádió Showban.
1: Bambolero, bambolera.
2: Ja, így nem, van, nem, és nem, már nem, is megyünk nem, tovább. Nem.

0: ő a fodrászod, aki mondta, hogy van hajad, nem? Épp már egy 6 évvel ezelőtt.
1: Van.
0: És nem fested, ez még font.
1: De nem festem.
2: Egyébként ez nem igaz, hogy amit az Attilattól ez a humor nélküli szórakoztatás, mert van benne humor.
0: Persze, abszolút. A neveket sem tudja. Mondjuk egy ideje szerkesztem neki ezt a Wikipédiáját, de nem veszi észre. Na, menjünk tovább. Én annyit akartam még mondani, hogy balatoni bobozok ma este.
2: Jöjjön most Imál Angel, azaz Gangó Bernadett a Messenger megfejtésében a Bad Times, amelyet ma este fogok játszani a budapesti, azaz a fővárosi rezidenciám nyitó bulián. Adás után egyből oda megyek, utána

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalma, Adrián színül a diszkos itt a Rádió 1-en.
1: Bombasztikus.
0: Bárány Attilával, Homoly Pidzsivel, aki mixel, és velem DJ Juniorral.
1: Bombasztikus ez a műsor, ennyit szeretem mondani.
0: Hát meg 21 évesek leszünk idén, és ezt megünnepeljük majd december 5-én lesz a diszkos itt születésnapja egyébként Budapesten. Hamarosan jön az esemény, készüljetek. Előző nap december 4-én is, hiszen amikor éjfél üt az óra, akkor tulajdonképpen szülinapunk lesz. Azt meg Pécset fogjuk idén is ünnepelni egyébként, ott is a 21-et, hiszen ez egy hosszú hétvége lesz a diszkos itt és a 21. születésnappal.
2: Zenei hír következik, hatalmas nagy divat, hát most már vagy 5 vagy 10 éve régi dalokat feldolgozni, és ebben a sorban még Archie nem állt be, de ezzel a dalon, ami most érkezik, beállt ő is. David Guetta jön és a Just a Little Bit More Love itt a Rádió 1-en, csak igazi, ma is láger megy a diszkos itt Radio Show-ban. Just a little.

0: mint
1: hogy fára.
0: Igen, kábel. Úgy olyan egyébként jó pár évvel ezelőtt a Tumor Holland-el láttam ilyen fejjel. Szerintem ugyanannak a hatása. Elfáradt.
1: Hát sokat van Ibizán spanyolnál.
2: Igen.
1: Jújj. Ezt most engedjük el, menjünk
0: te
1: tovább.
0: Te ez jó volt! Emészik!
1: Ne, tényleg jó volt, de engedjük el, és már is menjünk tovább. Megint csak Angó Bernadette, Imál Angel, a 2026-os év legnagyobb slágerével, egy világslágerrel, amelynek ugye a tulajdonosa magyar jön, az I'm Moving

0: mindenkit szeretettel.
1: Én pedig zárom a balatoni bob szezont Balatonfűzfőn, ahol egész nyáron rádió egy DJ-k játszottak, így ott volt az Ati is, ott volt a Peti is, és ezen kívül volt egy diszkosít is a szülinapon, és annyira jól sikerültek az események, hogy a vezetőség azt kéri, hogy jövőre ezt folytassuk, úgyhogy valószínűleg 27-ben lesz folytatás. De most a szezont lezárom, legalábbis azon részét, ahol ismertem magyar lemezolvasok, vagy rádió egy DJ-k játszanak, ezzel búcsúzunk, én most ott vagyok egyébként élőben.
2: Jön egy olyan előadó, amelynek a lemezét biztos, hogy majd fogom játszani a fővárosban, ugye már a rezidenciámnak a nyitó bulián, és Zalaegerszegen is, aki bebiztosította azt, hogy 2027-ben is ott legyen majd Ibizán a Universe-ben. Jön Fischer, méghozzá az oldalán, Tonsend.

0: Ez a rádió egyesti show-ja, a diszkós itt Radio Show, Hanvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila és én, DJ Junior. Szombat este van, szerintem mindenki bulizik, mindenki bulisztat, így a diszkós itt DJ-k is dolgoznak, de együtt majd legközelebb október 24-én fogunk játszani, méghozzá Békés Csamát, a helyi nagy fesztiválon mindenki itt várunk nagy szeretettel, nagy koncert lesz, és a nagy koncert után nagy színpadon a diszkós itt.
1: Évente csak egyszer szoktam a saját lakhelyemen zenélni, méghozzá egy fesztivál keretén belül, ez a mai nap folyamán történik meg, méghozzá 21.15-től 22.30-ig állok majd a lejátszók mögött a nagy színpadon. Nem mondom a rendezvény nevét, nehogy azt mondják, hogy reklám. Egyébként pedig ingyenes, hozzáteszem a rendezvényt, vagy nyugodtan beszélhetnék róla, hiszen ott nem keletkezik kereskedelmi bevétel. De a lényeg, hogy ma hazai pályán zenélek, tessék!
2: De várj, meg is héten mondtad, hogy káposzta fesztivált.
1: Te mondtad!
2: Egész héten mondtam.
0: Igen, én annyit akartam mondani, hogy lakhelyeden zenész, akkor ez most a Bárány fitness izében van a buli.
2: Nem, nem,
0: Waterpark and fitness center.
2: Már is menjünk tovább, jön egy sajátom a háttérben, Dukai Regina csodálatos hangjával, velem Hanvai PG-vel a Dream of My Life jubiláris verzió itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Diszkosít Rádió Show, csak igazi mai sláger, mely DJ Junior várjátok és jó magam hanvai Pici búcsúzunk ma estére.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, én azzal köszönök el tőletek, hogy ma egyszer vecsés, és aztán utána

0: Attila voltam, sziasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, legközebb hétfőn élőben mixelek itt a Rádió Egyen, és azzal búcsúzom mindenkitől, hogy minden DJ Junioros remix, legalább a nyáriak, azok biztosan elérhetők a DJ Junior Facebook csatornán, illetve a privát oldalon is, aki barátom, az láthatja, oda ki van tűzve a poszt. Ezen kívül én most pont szerintem fél időben vagyok a balatoni Bob Záron, Balaton Fűzfőn, hogyha még valaki arra jár, akkor bulizzon velem. Holnap este 8-kor újra diszkosít, és jövünk, szevasztok!
2: Ameddig a fölkerekén szolgálok, és zenélek, hambai PG voltam, most, hogy vége az adásnak, húzok a budapesti rezidenciámra, és megnyitjuk az idei szezon teljesen megszépülve, megújulva, borzasztóan modern technikával. Tessék hozzánk benézni, utána pedig húzok Zalaegerszegre, és ott is szórakoztatok minimum másfél órát. Én ezzel búcsúzném, ennyi lett volna a Diszkosit Rádió Show-t a Rádió Egyen. Szevasztok!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jódi vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra a Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: records now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mint egy menő házi buli. Olyan lesz velünk ez a következő négy óra, a legmenőbb magyar DJ-kkel. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy szuper jó zenével kezdjük a hétvégét, azaz a World Is Mine Radio Show első óráját. Következzék tehát Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: és a Third is Mine Radio Show, annak is a szombati különkiadása, ami 4 órás, 10-ig a Laughing Arms a lemezjátszói mögött. Irány Franciaország, Jugel jön most.
1: Én nagyon szeretem Jugel munkásságát, úgyhogy szerintem nem árulok el nagy titkot, hogyha Jugellel fogunk tovább menni, és ami következik tőle, az a Shine, és picit emlékeket szakít fel ez bennem, hiszen nem is olyan túl rég járt Magyarországon, itt Budapesten, és nagyon-nagyon nagy tombolás volt erre a dalra. Úgyhogy menjünk tovább Jugellel, és következik tőle a Shine. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show, a Laughing Arms lemez játszói mögött. Mi a most, Andrés?
1: A TikTok, valamint az Instagram rengeteg zenéből, valamint DJ-ből és producerből csinált már világsztárt. Egy picit ide sorolom a következő dalt is, hiszen rengeteg TikTok contentet látunk erre a dalra. Tényleg ilyen nagyon hidegrázós ez az egész. Úgyhogy úgy gondolom, hogy The Bauer újdonsága a Magnetic kihagyhatatlan itt a Rádió 1-ből, a World is Mine Radio Show-ból. Ezzel megyünk tovább.

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show szombati különkiadása a Loving Arms, New Week és Antonio Mixel éjfélig. Éjfél után pedig lesz egy különleges guest mixünk, Freezert látjuk majd vendégül. Na Andris, mi a most?
1: Megmondom őszintén, a következő dalnak én szerelmese vagyok, többek között már csak amiatt is, mert ez a hangzás, ami ebben megtörténik, az hozzám mostanában nagyon közel áll. Blondie egyik újdonságáról beszéltem, ami nem más, mint a Lovers on the Dance Floor. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.
2: Hi, this is Blondie and you're listening to the World Is Mine Radio Show.

0: indítjuk be a szombat estéteket. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. A Loving Arms mixelt az elmúlt egy órában. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, ezt a szombatot, nagyon jól éreztem magamat. Velem Szegeden találkozhattok. Geri, neked kitartás, szevasztok.
0: Maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszótnál, és jön is New Week.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a szombat éjszakára. Innentől New Week adagolja a legmenőbb zenéket. Szevasz New Week, induljunk el!
2: Hello, hello, örök lázban, és a szombat este tényleg azt gondolom, hogy jó zenékkel kell, hogy teljen. Rengeteg újdonság lesz ma, úgyhogy készüljetek erre, legyetek nyitottak, jó zenék fognak szólni. Ez a rádió egy, csak igazi mai sláger, mert gyertek velünk!

0: veletek minden este 9-től. Nagyon köszönjük, hogy ma is a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Mellettem 11-ig Newvik, aztán 11-től Antonio elemezjátszói mögött, sőt lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után. Erre kitérünk majd néhány perc múlva. Newvik?
1: Igazából mondhatnák azt is, hogy vadé új zenék szólnak, de az előző az 2013-as volt, ugye a Mine. Hát ennyiben meghazudtultok önmagat. Viszont a Liminal, ez egészen friss darab a Lost Frequencies-től, úgyhogy ezt hallgassátok és tekerjétek fel a hangerőt itt a Rádió 1-en.

0: és remixek, és hát egy fantasztikus DJ nyúlik a lemezjátszóknál.
1: És egy nagyon jó műsorvezető, Hello Geri!
2: És hát a világ legjobb hallgatói!
1: Ja, így van, nyalogassunk körbe mindenkit, és önmagunkat legfőképp. Viszont Cassianit azt mindenféleképp körbe kéne, már nem úgy, mert egy nagyon jó producer, zseniális zenéket hoz, és én azt gondolom, hogy idén meghozta nekem legalábbis a nyárs legelét, én az elejétől kezdve, hogy meghallottam, minden héten azóta játszottam, nem véletlenül imádom. Come to Life és Cassian itt a Rádió 1-en.

0: Mixel, merre mész majd tovább innen?
1: Hát, hogyha végeztek a srácok a budapesti rezidenciánkon a bútorkészítéssel, a hangfal beszereléssel, akkor ott fogom fellépni, hanem akkor így jártam, akkor arra megyek. Nem, elkészültünk, hogy ma van a nyitóbuli a budapesti rezidencián, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt az esélyt. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Mi is nagyon köszönjük, sok sikert neked ma estére, maradjatok néhány perc, és jön Antonio, ez a Rádió 1 és a Vö-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: Mindenkinek Antónióval megyünk bele a szombat éjszakába, jó feszes dallamok jönnek. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Az amerikai származású Gordóval indulunk. Ő az a producer, aki az elmúlt időszakban teljesen átírta a klubzene szabályait. Így nem is kezdhetném mással a szettet, mint a Loco Locoval. Szóval érkezik Gordó és a Loco Loco itt a World is My Radio Show-ban.

Hold His Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Rádiós Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show Antonio elemezjátszóknál.
1: Ugrunk is tovább, már is jön egy zseniális rework, ami garantáltan mozgásba hoz mindenkit a rádiók előtt. Készüljetek, érkezik R-Square és az Ullalala itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Várunk rá titeket a szombat éjszakáron. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne. A World is Mine Radio Show ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio mixel. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ha igazi, hamisítatatlan itáliai house lüktetésre vágysz, akkor ezt a friss ropogós megjelenést garantáltan imádni fogod. Ugrunk is tovább. Érkezik Alaya and Gallo és Salvatore Papa közöse. Ez a So Real itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Szombat este a Rádió 1-en a Flirties Mind Radio Show-ban Antóniótól az utolsó előtti zene ez volt ma. Zseni volt veled ez az elmúlt egy óra, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózás továbbra is, maradjatok itt a Rádió 1-en. Jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a Flirties Mind Radio Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Hugh Girl jön David Guettával és a Shine-nal, aztán pedig éjféltől a Guest Mix-ben a lemezjátszóik mögött. Fraser.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A

0: Wizard. World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt évfél, hello mindenkinek, a lemezjátszói mögött a következő egy órában Fraser. Ő készítette a heti guest mixünket. Hugo-nel indulunk, ez a

Andy Walker.

0: a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Egész éjszaka innentől én hozom a legnagyobb kedvenceket, nem állok meg, nem dumálok, csak indítom az ilyeneket, mint ez, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a Rádió 1.

0: mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermű.

A Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság most Loitól, akinek az első kislemeze egy mozifilm betét dala lett, az I Follow című dal, ami 2021-ben jelent meg. Na, de most vissza inkább 2026-ba, és az újdonságot mutatom tőle.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lost Frequencies a fogyadásban, aki azt mondta, hogy nem tudatos döntés volt neki ez a karrier. Még néhány évvel ezelőtt mesélte, hogy már középiskolás kor óta zenéket készít, de nem igazán volt ez egy nagy karrier cél. A számára inkább csak szórakozás, és azt is hozzátette, hogy bár mindig szerette a zenét, sosem számított rá, hogy ekkora dolog lesz belőle. Hát ez pedig konkrét a világsiker. És nem csak ennél a dalnál, de ez a legújabb Lost Frequencies és a Live It All a Rádió 1-en.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

gyűjteni a kulcsokat, az egyik pedig nyitni fogja azt a konténert, amiben van egy személyautó. Van 4 főre szóló egyhetes pihenés. Van 1 000 000 forint értékű elektromos szerszámgép csomag, Gorenje

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi